volt. Felidézte, hogy több mint 40 éve foglalkozik babákkal a vízben, és a járvány időszakában volt lehetősége újra gondolni a rendszert. Úgy fogalmazott, fontosnak tartotta, hogy a picik minél korábban találkozzanak a vízzel, hiszen az anyaméhen belül is vízi közegben fejlődnek, és születés után ösztönösen visszavágynak ebbe a komfortos környezetbe. A 45 perces foglalkozások bemelegítéssel kezdődnek, ezt követi a jacuzzi, átfogó mozgatás, majd a levezetés. A bemutató foglalkozáson résztvevő egyik édesanyja arról számolt be, kisfia mozgás fejlődésében látványos javulást tapasztalt. Elmondta, hogy amikor észrevették, hogy a baba főként csak az egyik oldalára fordul, felkeresték a központot, és már az első alkalom után mindkét irányba könnyedén mozdult.

0: Az elmúlt napokban több jelzés érkezett arról, hogy nem lehet helyjegyet vásárolni az egyik legnépszerűbb Békéscsabáról induló vonatra. A MÁV válaszában tisztázta, mi okozta a fennakadást a csabai tekergő járataival kapcsolatban. Június 20-án néhány perccel 5 óra után indult el az idei első közvetlen átszállás nélküli csabai tekergő, amely minden hétvégén és ünnepnapon egészen augusztus végéig a Balaton északi partjára viszi az utasokat. A napokban azonban többen jelezték, hogy a hétvégi járatokra nem tudnak helyjegyet venni. A MÁV ZRT kommunikációs igazgatósága arról adott tájékoztatást, hogy technikai okok miatt június 22 és 29 között nem volt elérhető a helyjegyvásárlás a július 4-i és 5-i csabai tekergőjáratokra. A hibát időközben elhárították, és 29-től ismét gond nélkül lehet helyjegyet vásárolni. A vasúttársaság elnézést kért az utasoktól a kellemetlenségért. Június utolsó napjaiban több esetben kellett intézkedniük a Békés megyei rendőröknek. A Gyulai rendőrkapitányság 29-én kábítószerkereskedelem gyanúja miatt őrizetbe vett egy gyulai férfit. Ugyanezen a napon Sarkadon egy férfi érvényes jogosítvány nélkül vezetett személyautót. A rendőrök a Kodály Zoltán utcában igazoltatták, majd előállították. A szabálysértés miatt őrizetbe vették, és 3 napon belül bíróság elé állítják. A Békéscsabai rendőrkapitányság rendőrei június 29-én elvették egy férfi vezetői engedélyét, mert a gyanú szerint ittasan vezetett. Csorváson ellenőrizték, a légalkohol mérés eredménye pozitív lett, így büntető eljárás indult ellene. Másnap 30-án a férfi jogosítvány nélkül ismét autóba ült. A rendőrök újra leállították, majd engedély nélküli vezetés miatt őrizetbe vették. Ügyében szintén 3 napon belül dönt a bíróság. A szarvasi rendőrkapitányság 30-án vett őrizetbe egy Gyuma Endrődi férfit, akit a szarvasi járásbíróság információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt kiadott elfogadó parancs alapján kerestek. A közelmúltban parlagi sasfiókákat gyűrűztek a Körösmaros Nemzeti Park területén a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakemberei. A munkákat június 15-én kezdték meg a Cserebökény központú mintaterületen, ahol 8 fészekben összesen 16, 3 és fél, 7, 7 és fél hetes fiókákat láttak el jelöléssel. További 5 fészeknél csak drónos ellenőrzést tudtak végezni, mert a fészkek elhelyezkedése vagy a fák állapota nem tette lehetővé a biztonságos megközelítést. Másnap 16-án a Hódmezővásárhelyi mintaterületen folytatták a munkát, ott 7 fészekben 17 fiókát gyűrűztek, 5 további fészeknél pedig ismét csak drónnal tudtak vizsgálatot végezni. A földeák, óföldeák, maroslelek külterületén ellenőrzött 3 fészek közül csak egynél nyílt lehetőség a fiókák gyűrűzésére. A másik 2 fészeknél drónos felmérés történt, még a harmadiknál 3 fiókát jelöltek meg az egyesület munkatársai. A fiókák bal lábára ornitológiai gyűrű, jobb lábára pedig egy 3 jegyű kóddal ellátott színes jelölőgyűrű került. Ennek során rögzítették a madarak biometriai adatai, többek között karomcsűt, faroghozt, valamint a testtömeget, és DNS mintát is vettek tőlük. A fészkek közelében köpeteket, genetikai vizsgálathoz szükséges tollakat gyűjtöttek. A szakemberek a fiókák fejlettségét állapították meg, nem pedig a tényleges életkorukat. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó. Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
0: Ügyfélfogadási szünet lesz a Békéscsabai hivatalban július 1-én. Kétnapos városi ünnep várja a csabaiakat július 1. hétvégéjén. Több rendőri intézkedésre is szükség volt a hétvégén a megyében. Elkészült a Tótkomlósi Művölődési Ház energetikai korszerűsítése. Már is mondom a részleteket. A Békéscsabai önkormányzat arról tájékoztatja a lakosságot, hogy a közszolgálati tisztviselők napja miatt 2026. július 1-én szerdán zárva tart a polgármesteri hivatal. A közleményben azt írják, hogy a munkaszüneti napot a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi törvény paragrafusa, valamint az önkormányzat vonatkozó rendelete is rögzíti. Ennek megfelelően ezen a napon a hivatalban az ügyfélfogadás szünetel, így személyes ügyintézésre nem lesz lehetőség. Az önkormányzat arra kéri az ügyfeleket, hogy ügyeik intézését ennek figyelembeli ételével tervezzék meg. Július 4-én és 5-én ünnepi programokkal várják a békés csabaiakat a Szent István téren, ahol a város névnapját két napon át ingyenes rendezvénysorozattal ünnepelhetik. A szervezők zenével, gyerekprogramokkal, bűvészműsorokkal, kolbászkóstolóval és közösségi hangulattal készülnek. Szombaton délután hagyományőrző játszótérrel indul a program a Népművészeti Egyesület közreműködésével, de a Drumsters Dobshow felvonulása hozza meg a fesztivál hangulatot a Korzó térről. A látogatók, ahogy azt már megszokhatták, Csaba szeretet is kapnak a téren. Este Döge Csaba és Szilágyi Attila gyerekműsora, kolbászkóstoló, Grünwald Norbert bűvész produkciója és a Menthol Hungária Show gondoskodik a szórakozásról. Vasárnap a Szélműves zenekar Menet muzsikája indítja a napot az Andrássy úton, majd a fővárosi Nagy Cirkusz interaktív gyermekprogramja várja a családokat a Városháza előtt. A téren Szappanos Ádám bűvész is fellép, később pedig a Kolbász Klub Egyesület közreműködésével érkezik, a kolbász újra töltve morzsa parti. Az ünnepi hétvégét a Jókai Színház Musical Show-ja zárja a Csaba Kártya nagy színpadon. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy aki kulacsot szeretne nyerni, vagy sört kóstolna, mindenképp vigye magával a Csaba kártyáját. Az elmúlt napokban több esetben is intézkedniük kellett a Békés megyei rendőröknek. A Békés Csabai rendőrkapitányság munkatársai június 26-án elfogtak és előállítottak egy 25 éves pusztaföldvári férfit, akit lopás miatt köröztek. A férfit gyanúsítottként ki is hallgatták. Mezőberény külterületén egy állattartó telepen 27-én késő este két férfi birkát próbált meg ellopni. Tetten érték őket, egyiküket sikerült feltartóztatni. A 24 éves férfi a rendőröknek elmondta, hogy társával korábban is jártak ott, és akkor állatokat is elvittek. A békési rendőrfőkapitányság büntetőeljárást indított, a 18 éves társát még keresik. Békés Csabán a Szemere utcában 27-én éjjel egy segédmotorkerékpáros letért az útról, neki ütközött egy villanyoszlopnak, majd az árokba esett. A férfi, aki a gyanú szerint ittasan vezetett, súlyos sérüléseket szenvedett. A hétvége mindkét napján történt intézkedés ittas járművezetés miatt is. 27-én délelőtt Gyomaendrődön a Madács utcában egy kis teherautó vezetőjénél, másnap reggel pedig Szeghalmon a Széchenyi utcában egy személyautó sofőrénél jelzett alkoholfogyasztást a szonda. A rendőrök mindkét férfi vezetői engedélyét elvették és büntető feljelentést tettek ellenük.

0: Lezárult a Tótkomlósi Művölődési Ház átfogó energetikai fejlesztése, amelynek eredményeként korszerűbb, energiahatékonyabb és fenntarthatóbb épület szolgálja a település kulturális életét. A város önkormányzata bejelentette, hogy sikeresen lezárta a TOP Plus projektet, amely a Széchenyi Terv Plus program keretében 465,6 millió forint összegű, teljes mértékben vissza nem térítendő Európai Uniós támogatásból valósult meg. A fejlesztés célja az volt, hogy az önkormányzati tulajdonú épület energiafelhasználása hatékonyabbá váljon, csökkenjen az üzemeltetés környezeti terhelése, és növekedjen a megújuló energia aránya. A beruházás hozzájárul a széndioxid kibocsátás mérsékléséhez, és hosszú távon gazdaságosabb működést tesz lehetővé. A projekt során megtörtént az épület homlokzati és födémhőszigetelése, kicserélték a külső nyilászárókat, a régi világítótesteket pedig korszerű ledes fényforrásokra cserélték. Emellett 306,5 kW teljesítményű hőszivattyús VRF rendszert és 60 kW-os napelemes rendszert telepítettek, valamint megújították a szellőző és légkondicionáló berendezéseket. A fejlesztés egyik fontos eredménye, hogy a művelődési ház földszintjén működő könyvtár megújult helyszínen folytathatja tevékenységét. Az intézmény továbbra is jelentős kulturális szerepet tölt be a város életében, és minden korosztály számára biztosítja a tanulás, a művelődés és a közösségi találkozások lehetőségét. A színházterem is ismét használhatóvá vált, így a jövőben városi rendezvények, kulturális programok és az oktatási intézmények eseményei is helyet kaphatnak a megújult térben. Az önkormányzat kiemelte, hogy fontos feladatának tekinti a korszerű és fenntartható kulturális helyszínek biztosítását, és a beruházás révén a település egy olyan közösségi térrel gazdagodott, amely hosszú távon szolgálja a lakosság igényeit. Július 4-től hosszabb nyitvatartással fogadja a látogatókat az Árpád Gyógy és Strandfürdő. A nyári időszakban péntekenként és szombatonként egészen este 21 óráig lehet strandolni. A kezdeményezés célja, hogy a vendégek a nappali hőség után kellemesebb esti időben kapcsolódhassanak ki, és akár a naplementét is élvezhessék a medencék mellett. A hosszabb nyitvatartás azok számára is új lehetőséget kínál, akik munkájuk vagy más elfoglaltságuk miatt csak később tudnak a fürdőbe érkezni. Az üzemeltetők arra biztatják a látogatókat, hogy használják ki a nyári esték hangulatát, és töltsenek el több időt a fürdőben a meghosszabbított nyitvatartásnak köszönhetően. A Békés Vármegyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya tanévzáró szakmai programot szervezett a megye iskola őrei számára. Az értekezletet dr. Kispéter rendőrezredes, a Vármegye bűnügyi rendőrfőkapitány helyettese nyitotta meg, aki értékelte az elmúlt tanév tapasztalatait, és hangsúlyozta, hogy az iskola őrök lelkiismeretes, eredményes munkája nagyban hozzájárult az intézmények biztonságához. Meghívott vendégként Malacsinszky Péter, a Békés Csabai Szakképzési Centrum Kemény Gábor technikumának igazgatója számolt be az iskola kapcsolatos tapasztalataikról. Elmondta, hogy az intézményükben a program indulása óta dolgozik iskolaőr, akinek munkáját és jelenlétének pozitív hatását az iskola közössége egyaránt nagyra értékeli. A résztvevők előadásokat hallhattak a nyári időszak kihívásairól, veszélyeiről, a táborozás és a nyári baleset megelőzés témáját Fenesiné Markovics Nóra rendőrszázad is ismertette, míg a bűnmegelőzés aktuális kérdéseiről dr. Katonáné Gombos Andrea rendőr alezredes tartott tájékoztatót. Kiemelte, hogy a gyerekeket nem szabad felügyelet nélkül hagyni medencék vagy szabad vizek közelében, és fontos a gyalogos és kerékpáros közlekedés alapvető szabályainak is átismétlése is. Felhívták a figyelmet arra, hogy a fiatalok legyenek elérhetők telefonon, mindig mondják el, hova mennek és mikor érkeznek haza, a szülők pedig jegyezzék fel a barátok és azok szüleinek elérhetőségét. A szakemberek hangsúlyozták a túlzott alkoholfogyasztás és kábítószerek veszélyeit, valamint azt, hogy a fiatalok ne fogadjanak el bódító hatású szereket és ne vezessenek, illetve üljenek be olyan járműbe, amelyet itt a sofőr vezet. Az iskola őrök a nyári időszakban is aktívan részt vesznek a gyerekek biztonságának erősítésében, több napközis táborban, valamint a rendőrségi dolgozók gyermekeinek szervezett nyári tábor programjának lebonyolításában is közreműködnek.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: óra.
1: Magyar óra.
2: Start Rádió.
1: Start Rádió.
3: Thank you.

öreg. Na és akkor mi van? Nem az a lényeg, ki vagy, ha nem mögötted ki van. Ha valaki elad az út, aki nem az nulla. Itt vagy én, nem én, vagy te vagy a hulla. De sohasem nézem be a dolgok mögé. Hol az igazság? Itt megáll az ész, te megmész tovább. De ész nélkül hova jutsz, beverik a pofát.

De te szel azzá, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen, és finoman ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska szemés, tici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok, mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elájul engem, mint Donnie Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint letérő Jane. Ha bekerülsz a sírja, hogy nyisd a gácsi. Egyik cell a társad, Rozdi, a másik Zsadányi. Az Oszdi a köcsé, ha jó megszúrnak. A Zsadányi megölő majd a csomagodnak. Lehúzol egy pár évet, és amikor szabadulsz, úgy tűnik a pár, hogy leperget vagy

0: ma én vagyok.
1: Egy a bökkenő, van egy kis hiba. Szép lennék-e úgy, vagy pedig csúnya?

0: Start Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorban a vendégünk Gátszegi Szilvia lesz, akivel a környezettudatos életről, szemléletről és az újrahasznosításról beszélgetünk, kitérve arra, hogyan a Szilvia második életet a használt farmernadrágoknak. Azt is megosztja velünk, milyen módon népszerűsítette a fiatalok körében a zöld szemléletet. Nem sokára kezdünk, tartsanak velünk!

0: és még több. Sport Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatóinkat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Stúdiónk vendége Gátszegi Szilvia. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és üdvözöllek a stúdióban.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Szilviáról azt kell tudni, hogy pár évvel ezelőtt elkezdett egy teljesen környezettudatos életet élni, és elkezdett farmer nadrágokból, farmer anyagból teljesen új használati tárgyakat, alkotásokat készíteni, és ugye ennek apropóján hívtam őt most meg a stúdióban. Mielőtt még azonban ebbe belevágnánk, egy picit mutasd be magad, kérlek.
2: Varással kapcsolatos a tevékenység, amit csinálok. Elég kacifántos módon kezdődött, mert nem ez a szakmám. A hobbimból nőtte ki magát a mostani állapotra. Gyerekkoromban azt láttam, hogy mivel anyukám női szabó volt, mindig otthon is vart, meg a munkahelyéről is hozott haza varnivalót, vagy a munkahelye olyan volt, például a színházban is dolgozott Békés Csabán női szabó öltöztetőként. Nagyon sok különleges ruhát láttunk a tesóimmal, hárman vagyunk lányok, de anyukánk nem szerette volna, hogyha mi is ezt a szakmát választjuk, mert elég robot munka, és nem piacképes, ahogy ma divatos mondani, és ezért csak háttal ülhettünk a varógépnek szinte, de ez óhatatlanul is beivódik az ember agyába. Látod, hogy hogy csinálja, hogy nyúl hozzá, mikor van kész, mikor jó, mikor nem jó, és ezt észrevétlenül valószínűleg eltanulhattam tőle. Később, amikor én is hobbi varással kezdtem foglalkozni, patchworköket készítettem meg a gyermekeimnek kis ruhákat, akkor hasznát vettem ennek a korábbi tudásnak, és aztán ezt próbáltam tovább fokozni.
1: És anyukád mit szólt hozzá, amikor megtudta, hogy te ezt csinálod hobbiként?
2: Hú, kézzel-lábbal tiltakozott. És azt sem értette, hogy az mi a jó abban, hogyha valaki patchworkozik, tehát először szétszabdalja az anyagot, aztán megint összerakja más módon, és aztán ahogy teltek az évek, én újra és újra fellángoltam ebben a hobbiban, akkor kezdte már belátni, hogy nem tehet semmit ez ellen, és akkor már ő lett az első számú segítőm is, illetve nagyon sok eszközt, alapanyagot, meg persze tudást átadott nekem, amikből most is töltekezem, és még most is kikérem a szakvéleményét, hogyha valamiben elakadok.
1: Lehet, hogy tiltakozott az ellen, hogy te ezt elkezd, de be kell látni, hogy ő az, aki a legtöbbet tud neked segíteni, tényleg akár szakmailag, akár az eszközök tekintetében, úgyhogy szerintem ez nagyon jó, hogy már volt valaki, akitől ellesheted ezeket a dolgokat, és oda mehetél megkérdezni, hogy akkor pontosan hogyan is kell ezeket csinálni.
2: Igen, most is néhány hónapja is kérdeztem tőle technikai dolgokat, illetve hát még azt is akkor megemlíteném, hogy ő nagyon kreatív, és egyszer csak úgy azt vettem észre, hogy ezt a kreativitást is talán örököltem tőle.
1: Viszont attól függetlenül, hogy édesanyukád ugye ruhákat készítette, nem csak ruhákat készítesz, hanem más dolgokat is varsz, ha nem is patchwork módon feltétlenül, de újra használsz anyagokat. Ezt egy picit mutasd be, légy szíves, hogy például miket készítesz, és miért pont a farmer anyag volt, amihez nyúltál először.
2: Sőt, én most már ruhákat nem is készítek. Farmerból rengeteg ötletem van, szinte kifogyhatatlan, illetve a tárháza annak, amit lehet készíteni, nem feltétlenül az én ötleteim kifogyhatatlanok, hanem a lehetőségek tényleg, és a használati tárgyaktól, a lakberendezési tárgyakig, a bútorfelújítástól, a játékokig nagyon sok mindent lehet, ékszereket, apróságokat, kulcstartókat, kalapot, kesztyűt, a táska az minden ötödik helyre is felsorolhatnám, mert az a legfőbb termék, és pontosan ezért gondoltam úgy, hogy ha én kiválasztottam ezt a nyersanyagot, vagy alapanyagot, akkor már tudom is, hogy mit fogok belőle készíteni, mert táska és ajándék az mindig kell. És hogy miért farmert választottam, ennek is van egy picike története. A gyerekeim nőttek, és mindig eltettük a kinőtt ruhákat, vagy az elkopott, vagy az elszakadt farmerokat, mert annyira sajnáltam volna kidobni, olyan masszív, strapabíró, erős anyagnak látom őket. Ezekben még van élettartam, úgy gondoltam. És egyszer a padláson gyűlt össze egy jó nagy zsáknyi farmer, amit rakosgattunk, vagy hát őrizgettünk, és aztán egyszer patchworkozni is használtam belőle, takarót készítettem. És egyszer, amikor egy fesztiválon voltunk a gyerekekkel, oda magunkkal vittük a nagy farmer patchwork takarót, hogy mindig azt majd leterítjük a fűbe, ahova megyünk, és piknikezünk, stb. És olyan sokan mutogattak rá a takaróra, meg rácsodálkoztak, hogy hazafelé menet a fesztivál után eldöntöttem, hogy ezzel én kezdek valamit, mert ez tetszik másnak is. Persze az is benne volt, hogy már nekünk elég sok farmer lakásdekorációs holmink volt, és hát ezt nem lehet a végtelenségig folytatni, hanem...
1: Egyébként a farmer az egy nagyon strapabíró anyag, tehát ugye eredetileg a munkásosztály használta ezeket a nadrágokat főleg, és utána került szépen bele így a köztudatba, mint egy divatcikk, és ugye most már mindennapok egyik ilyen divatos öltözéke lett, de emellett ugye nagyon strapabíró, és persze, hogy ezt könnyű felhasználni, és második életet adni neki valamilyen formában.
2: Igen, pontosan ez járt az én fejemben is, amikor arra gondoltam, hogy igaz, hogy többnyire csak kékek a farmerok, de azóta már a farmer kéknek a százárnyalatát felfedeztem és megkülönböztettem egymástól, és ezek nagyon jól jönnek, amikor egy kreatív portékát akarok megkomponálni, illetve valóban, ahogy mondod, nagyon strapabíró anyag, nagyon szép részletek vannak rajta, amit már egyszer valaki valahol elkészített, nagyon szép dísztűzések, zsebek, és maga az anyag, ezt nem győzzük mondani, nagyon sok mindenre jó.
1: Egy farmer elkészítése borzasztóan megterheli a környezetet. Ha jól tudom, egy ilyen farmer ruha elkészítése, vagy farmer nadrág elkészítése, több tucat liter vizet kell használni hozzá. Még a környezetet is kiméled azzal, hogy te újrahasznosítod ezt az anyagot.
2: Igen, egy darab farmer nadrág elkészítéséhez körülbelül, illetve többféle számadat van, 8000-10000 liter víz felhasználása szükséges, és akkor még csak ez egy darab farmer nadrág, ami nem kopik el az alatt, amíg a tulajdonosa használja. Hogyha összeadjuk ezt nagyobb számokban, tehát világszinten, akkor súlyos problémák, környezeti károk fedezhetők fel itt. És bár én nem tudom a világot megmenteni ettől egyedül, de úgy gondoltam, hogy illetve a táborban is ezt mondtam el a gyerekeknek, ahol voltam a nyáron, hogy az ember látva a környezeti nehézségeket, olyan nagy a világ, én meg olyan kicsi vagyok, de egy valamit, hogyha kiválasztok, és azt tűzzel, vassal csinálom, akkor aztán majd még más valaki is mellém áll, vagy ő is kiválaszt magának egy másik problémát, akkor valamit csak előrelépünk ezekben a jelenlegi helyzetekből.
1: A következő részben Szilvia megosztja a tábori élményeit is, ugyanis gyerekeknek szervezett táborokban, kézműves foglalkozásokon keresztül mutatta be a fiataloknak a környezettudatosságot, illetve azt is elmeséli, hogyan csöppent bele egyetemistáknak szervezett Erasmus programba. A szünet után folytatjuk, tartsanak velünk!

0: Egy magad nem tudod megmenteni a világot, de szerintem már az is nagyon jó, hogy te elkezded, és megpróbálod mondjuk ezt a szemléletformálást másnak is átadni, főleg tényleg ebben a világban, ahol ez a fast fashion, tehát ez a gyors divat, ez borzasztó nagy probléma, és erről nem igazán szoktunk így hallani így a köztudatban. Rengeteg ruha kerül ugye szeméttelepre, és lehet, hogy egyébként még hordhatóak lennének, pontosan így a farmer tekintetében is, mert lehet, hogy tényleg csak annyi a probléma, hogy az illető kinőtte. Vagy van rajta egy pici lyuk, amit nem varnak meg, és akkor úgy mondják, hogy nekem ez már nem kell. És ezért érdekes, hogy tényleg te azt mondtad, hogy akkor én most egyedül itt elkezdek valamilyen kis folyamatot, és megpróbálom másnak is átadni. És ez a szemléletformálás odáig jutott, hogy nemrég még tévében is szerepeltél. Pontosan mi volt ez a felkérés neked?
1: Hétköznapi délutánon felhívott az egyik televíziós csatorna szerkesztője, hogy következő héten a Környezetvédelmi Világnap alkalmából vállalnék-e egy szereplést az élő magazin műsorukban. A tevékenységem bemutatását szeretnék. És gyorsan igent mondtam, mielőtt még meggondolom magam. Ott egy picit beszélhettem a tevékenységemről, a termékekről, amiket készítek, illetve bemutattam egy egyszerűen elkészíthető táskát, hogy ezzel is szemléltessem, hogy egy darab férfi farmer nadrágnak a szárának az alsó részéből egy szatyrot otthon egy varótűvel és egy ollóval, meg egy kis cérnával el tudunk készíteni magunknak. A mondani való nyilván nem erre az egy táskára korlátozódott, hanem igyekeztünk összefoglalni azt, hogy mi mindenre jó a farmer, az újrahasznosítás, a környezettudatosság, és ha már a Környezetvédelmi Világnap volt.
0: És nem csak az élőadásban mutattad meg, hanem azóta már gyerekeknek is mutattál pár trükköt, ugyanis ennek hatására kaptál pár táborba meghívást a nyáron. Pontosan hova kaptál meghívást, és miket mutattál a fiataloknak?
1: Tehát három település különböző táboraiba kaptam meghívást a Békés megyei könyvtártól, és arra gondoltam, hogy olyat szeretnék mutatni a gyerekeknek, amit otthon is utána bármikor ők is készíthetnek maguknak, illetve az volt a célom, hogy rájöjjenek arra, hogy ha otthon keletkezik ruha fölösleg, vagy kopott, szakadt ruha, akkor azzal még mennyi mindent lehet kezdeni, illetve játékos formában igyekeztem nekik megmutatni azt, hogy mi is ez az újrahasznosítás, mert lehetséges, hogy nem ezt a szót használják, de a mindennapjaikban azért nekik is benne van, mint ahogy ez ki is derült a gyerekekről. Nagyon nyitottak voltak, érdeklődők voltak, és különböző körülmények között voltak a foglalkozások, illetve varógép nélkül, ami első pillanatra úgy éreztem, hogy megnehezíti a helyzetemet, de nem ez történt, hanem nagyon jó hangulatú foglalkozások voltak, és remélem, hogy a gyerekek tovább vitték ezt a gondolkodásmódot, és otthon eszükbe fog jutni, hogy ők is tehetnek valamit, illetve sokszor már a gyerekek fogékonyabbak erre, mint a szüleik.
0: Azt gondolnánk egyébként, hogy a szülőnek nagyon nagy munkája van abban, hogy ezeket így átadja nekik, de most már ott van a tévé, az internet, tehát a gyerekek maguktól is sok mindent látnak, hallanak, amiket lehet, hogy akarva akaratlanul is elsajátítanak, és meglepődünk, amikor azt látjuk, hogy már ők mennyi mindent tudnak. Egyébként miket készítettetek pontosan?
1: Én otthon előre elkészítettem mindenkinek a kis kezdőcsomagját, illetve hogy tudjon válogatni. Farmert is vittem, és kis színes textil darabkákat, hogy minél jobban felhívjam a figyelmüket arra, hogy otthon rengeteg textil van, ami jó lesz még valamire. Így tehát készítettünk könyvjelzőt, dobókockát, nyakláncot, illetve karkötőt, valamint cipős dobozt burkoltunk be farmerral, szintén azzal a szándékkal, hogy otthon ezt ők is meg tudják tenni. Megnéztünk, hogy egy darab farmer nadrágból hogy lehet egy kis kincses dobozt elkészíteni.
0: Nagyon fontos, hogy ne csak átad a gyerekeknek ezt a tudást, hanem megmutasd azt is nekik, hogy igenis ebből lehet készíteni olyan tárgyakat, amiket később ők tudnak használni, alkalmazni a mindennapokban, mert szerintem nem feltétlenül elég csak az, hogy megmutatjuk, hogy ebből tudunk valami mást is csinálni, hanem igenis mutassuk meg azt nekik, hogy de ha megcsinálod, akkor ezt te később tudod használni. Tehát ez fontos. És ez szerintem nálad is, a munkáid során is ez neked fontos.
1: Igen, és tényleg nem lehet rögtön ajtóstól rontani a házba a gyerekeknél, illetve más is a módszer. rendszer talán arra, hogy felfigyeljenek erre a dologra, és igen, megint hangsúlyoznám a játékosságot, és a bevonást, tehát, hogy ők maguk készítsenek valamit, és testközelből lássák azt, hogy ebből a nadrágból még olyan dolgot lehet készíteni, amire nem is gondoltak volna, vagy amit szeretnénk megvenni, de nem tudunk, nem engedhetjük meg magunknak, illetve azt is szeretem, hogyha kevesebbet vásárolunk, tehát, hogy azt is szeretem közvetíteni, hogy nem szükséges mindig csak új dolgokat vásárolni. És valószínűleg igen, ők az internet korában nőnek fel, ahogy mondtad, de reméljük azért ők is hallgatnak mesét, és az életből beszivárog, hogyha foglalkozunk velük, beszivárog ez a tudás és ez a fogékonyság. Én, amikor gyerek voltam, akkor egy mesét hallottam sokszor, ami rám nagy hatással volt, és persze később bontakozott ki belőlem, de valószínű, hogy ide vezethető vissza az érdeklődésem az újrahasznosítás iránt, illetve a környezettudatos életmód iránt, és arra gondoltam, hogy akiknél vagyok látogatóban, nekik is kell egy ilyen csíra, amit tovább vihetnek. Az a tevékenység legyen a mostani lehetőségekkel, a mostani körülmények és feltételek között, de mindenkinek valahol elkezdődik egy csapása az, hogy így gondolkodjon és gondoljon a jövőre.
0: És nem csak a gyerekek, hanem egyetemisták is ellátogattak a te műhelyedbe egy Erasmus program keretében. Ez a lehetőség, ez hogy csöppent igazoletbe?
1: Egyszer csak üzenetet kaptam a Gál Ferenc Egyetem Békés Csabai gazdasági karáról, hogy lesz itt Békés Csabán egy nagyobb Erasmus intenzív program, 5 ország 35 diákjának a részvételével. Ennek a programnak az eleje akkor már zajlott virtuálisan, és a személyes találkozást igénylő résznél jöttem én a képbe. Az volt a célja a programnak, hogy a fenntarthatóságra jó példákat mutasson be, és arra, hogy egy fecske is csinálhat nyarat, és úgy kerestek meg engem, hogy én erre pont egy jó példa vagyok a vállalkozásommal, és ezért szeretnének eljönni. És ha már eljönnek, akkor én pedig gondoltam, hogy tartok egy kis workshopot a diákoknak és a kísérőknek. Szintén nem volt lehetőség varógép használatra, vagy hát volt, csak inkább rövid volt az idő nagyon, mert olyan másfél-két óránk volt összesen azzal együtt, hogy kicsit bemutattam a tevékenységet, a műhelyt, és a kis munkadarabjukat is ők elkészítették, akinek sikerült befejezni. Nagyon kellemes volt ez a program, nekem is jó tapasztalat volt, mert körülbelül a gyerekeimhez hasonló életkorú diákok jöttek el látogatóba. Néhányan azt mondták, hogy nagyon furcsa volt nekik ez a lelassult slow life, vagy lassú életmód, vagy hogy is mondjam, és örültem, hogy őszintén ezt elmondták, és annak is örültem, hogy tudtam újat mutatni nekik, és fel tudták használni a látogatást a projektjükhöz.
0: A zöld életre és szemléletre való áttérés lassú folyamat, ám kis lépésekben kell elkezdeni a változást. Erről a folyamatról és Szilvia Farmerból készített használati tárgyairól is szótejtünk a beszélgetés következő részében, ami egy kis szünet után folytatódik.

0: Először táborokban voltál gyerekeknél, most hozzád mentek egyetemista korú fiatalok, és azt gondolnánk, hogy kicsit más, hogy közelíted meg akkor ezt a szemléletformálást, akkor ezek szerint nagyon hasonló módon közelítetted meg a két csoportot, teljesen mindegy, hogy mi az életkoruk, mert ugyanazt kell nekik átadni. Még lehet, hogyha kicsit nem is olyan meseszerűen, mint a gyerekeknek, de akkor ezek szerint nem volt nagyon nagy különbség azzal a módszertannal, amit te alkalmaztál.
1: Valószínűleg igen, igazad van teljesen, mert olyan különleges állatfajnak is érzem magam egy kicsit itt Békés Csabán is, meg hát nagyobb körben is, bár sokan vannak, akik ezt a farmer újrahasznosítást művelik, de még nem elegen sajnos, és mindenki rácsodálkozik erre, a saját korosztályom is természetesen, és még van mit mondani az embereknek, minden korosztálynak. Én is csodálkozom ugyanúgy vissza, amikor kapok reakciókat, illetve néha kellemetleneket is kapok, meg tényleg csak úgy simán rácsodálkoznak arra, hogy jé, még ebből ezt lehet csinálni, vagy hogy ez ilyen jól fog kinézni.
0: Mindig lesznek szkeptikusok szerintem, főleg ez a környezettudatosság, az mindig is egy ilyen kényes téma volt szerintem, mert nagyon sokan nem látják az értelmét, vagy azt mondják, hogy de hát ilyen mértékben ez nem ér semmit lehet, ezt nagyobb mértékben kellene elérni, de nagyon fontos az is, hogy egy ilyen kis városban, lokális módon legyen valaki, aki megmutassa, hogy igenis, lehet így csinálni, lehet így élni, lehet, hogy ugye megvan ez a jó, most újra hasznosítunk, vagy most szelektíven gyűjtünk, de ez úgy gondolom, hogy ez nagyon a minimum.
1: Igen, nagyon kevés az, amit a valóságban megteszünk, illetve sokszor nincs összhangban az, amit magunkról gondolunk, hogy mennyire környezettudatosak és természetvédők vagyunk, azzal, ahogy aztán a valóságban cselekszünk. Tehát a vásárlási szokások, a közlekedési szokások, pazarlás, ezeken mind lehetne javítani mindazoknak is, akik már egy kicsit úgy érzik, hogy ők már eléggé környezettudatosak. Hát azért magamba is nézek ilyenkor, van mit javítani, én is törekszem persze arra, hogy az otthonunk is energiatakarékos, a közlekedésben is kerékpárral, jöttem most is ide, azzal közlekedek többnyire, vagy gyalog, illetve vásárlási szokások kialakításában is. Azért nem mondom, nagyon igyekezni kell, hogy ezek tudatos lépések legyenek, mert a régi beidegződések, a megszokott dolgok, a dobozon belül való gondolkodás, meg az automatizmusok nagyon el tudnak minket húzni abba az irányba, hogy vegyek egy zacskót a boltban, és abba tegyem az almát, ahelyett, hogy otthon az almafáról leszedem, vagy pedig, hogy vigyek egy öko zacskót magammal a zöldségek, gyümölcsök számára. Tehát nagyon sok tennivaló van, és nekem szociológus az egyik szakmám, és emiatt is egy kicsit talán foglalkoztat az, hogy a helyi társadalom hogyan működik, a közösségeknek mi az ereje, mit lehetne itt elérni ezzel is. Tehát nem csak az a fő célom, hogy a termékeimet a piacra dobjam, hanem hogy még emellett egy kicsit elgondolkodtató írásokat tegyek közzé, illetve egy pici odafigyelésre bírjam rá az embereket jobban erre a témára.
0: Kis lépésekben kell csinálni. Igen. Sajnos ez egy ilyen hosszabb, lassabb folyamat.
1: Igen, de vállaltam ezt, és tudtam, hogy ez ilyen lesz, nehéz is egyedül, de azért hiszem, hogy lesz eredménye, ha lassan is, ha kicsiben is, biztos, hogy valami eredményt elérünk.
0: Térjünk vissza akkor a farmerból készített dolgokhoz. Tegyük fel, mondjuk kapsz új anyagot, azt hogyan válogatod ki, honnan tudod, hogy ez még felhasználható, vagy hogy mi készíthető ebből, hogy megy ez a folyamat?
1: Szerencsére tényleg nagyon sok használt farmert kapok a környezetből. Elég impulzív alkat vagyok, szeretek improvizálni, ami sokszor hátrány is persze. Sokat inspirálódok az internetről is, ezt nem kell tagadni. Nagyon klassz dolgok vannak ott is. Az alkotási folyamat pedig sokszor úgy néz ki, hogy bekészítem a műhelyembe a kis kedvenc új szerzeményeimet, farmerokat, ingeket, bármi, aminek az alapanyaga, a textíliája még értékes lehet, és egy kicsit úgy a szemem sarkából figyelem, hogy mikor érik meg az ötlet.
0: Nem sieted el?
1: Nem, szintén kivételez alól a határidős munka, ami nem ebbe a kategóriába tartozik, de ott is, amit szintén az anyukámtól tanultam, hogy a határidő a legjobb múzsat. Máskor pedig érlelem, tehát többnyire érlelem magamban a munkákat, és amikor úgy érzem, hogy megvan, belekezdek. És akkor már semmi nem állíthat meg, és nagyon-nagyon változatos ez a munka, mert tényleg a kárpitozást a kulcstartóig, ez egy nagyon széles paletta, a közös benne a farmer természetesen. És azt szeretném, hogyha valaki meghallja azt, hogy farmer újrahasznosítás, vagy farmerból mit kellene, mit lehetne készíteni, akkor én az első között legyek, aki az eszünkbe jut.
0: A hallgatók nem tudják, de én tavaly ellátogattam a műhelyedbe, és láttam, hogy milyen módon dolgozol, és nem csak táskákat csinálsz, vagy valamilyen kis dobozokat, hanem, ahogy mondtad, te kárpitozol is, tehát bútorokat is újra szoktál húzni farmer anyaggal. Ez egyébként hogy jött neked? Miért nem csak a varrásnál maradtál? Miért kellett így a bútor felújításba is belevágnod?
1: Talán akkor kezdődött az első, az még hát nem nevezhető kárpitos munkának, hanem húzat varázs volt. Örökölt kanapénk és hozzá egy fotel, egy kétszemélyes kanapé és egy fotel, és egyszer csak gondoltam egyet, és vágattam bele szivacsot, hogy én erre tudok farmerhúzatot varni. Hú, és nagyon jól sikerült. És aztán pedig szintén volt két régi szegecselt békebeli szék, szerintem az ilyen 50-es években készült széria, aminél már akkor egy kis vérszemet kaptam, hogy hát, akkor biztos ilyet is tudok csinálni, mert hogy annyira gyönyörűek azok a szegecselések rajta, meg a szék formája is, és úgy elképzeltem a jó erős farmerrel, aminek az erőssége, az anyag szerkezet szerintem betegszik a bútor kárpitéval, és hát mennyivel jobban néz ki. Tehát nekem legalábbis mindig is nagyon tetszenek a farmer megjelenésű dolgok, ott, ahova ez még illik. És valahogy így kezdődött az a két szék is, ami már tényleg kárpitos munka volt, de igazából tényleg kárpitozott, még az a régi rugós szék volt, és azt szedtem szét, hát mondom, nincs veszíteni valóm, megpróbálom, szétszedem, összerakom ugyanúgy, és majd meglátjuk, és nagyon jól sikerült.
0: És nem csak székeket készítette, hanem babzsákot is, ha jól tudom, és említetted még tavaly nekem, hogy ezt be is válogatták valahova, ezt a babzsákot. Erről tudnál egy picit beszélni?
1: Hú, nagyon büszkén mesélek erről. Ez még évekkel ezelőtt volt. A fiamnak vartam karácsonyra egy babzsák fotelt, konkrétan földszínekből rendelte meg, ő nem a kék farmert szereti, hanem a földszíneket, és nem sokkal azután, ahogy ez kész lett, megjelent egy felhívás a Paksi Atomerőmű újrahasznosító pályázatán, nem tudom pontosan már mi volt a pályázat címe, több kategóriában lehetett nevezni, saját készítésű tárgyakkal, és az egyik kategóriát, mintha csak rám szabták volna, talán valami olyasmi volt a címe, hogy használt ruházatból bútor és lakberendezési tárgy készítése. Hát mondom, ez ebbe pont én is beleillek a babzsák fotelembe, és egy életem, egy halálom, beküldtem a pályázati anyagot, és aztán pedig jött az értesítés, hogy nyertem. Hát nem a fődíjat nyertem meg sajnos, de ez nem számít. Bekerültem abba a nagy könyvbe, én is a nyomtatásban megjelent néhány alkotásról. A fotók is láthatók benne, az enyém is köztük van, és erre nagyon büszke voltam. Tehát van egy díjnyertes alkotásom.
0: Nyilván az ilyen elismerések bátorítanak téged arra, hogy te folytasd a munkádat, és tudd, hogy amit te csinálsz, az tényleg hasznos. Hogyan valósíthatjuk meg a környezetudatos életet ebben a rohanó világban, és milyen jövőbeli terveket szeretne Szilvia megvalósítani? Mindezekre választ kapunk a magazin beszélgetésünk utolsó részében. Tartsanak velünk!

0: hogyha már az ilyen bútoroknál tartunk, a te otthonodban elég sok ilyen bútor található, amit te ugye újra húztál, vagy te készítettél, és azt még lehet egyébként tudni rólad, hogy nem csak így mutatkozik meg a környezetudatosság nálad, hanem az otthonod is eléggé környezetudatos.
1: Nem az én érdemem, hogy ilyen ez az otthon, mert ezt így vásároltam, viszont hát én választottam ki, hogy én egy ilyenben szeretnék, vagyis mi, élni. Napelem szolgáltatja az elektromos áramtermelést, fúrott kútból van a víz, tehát ivóvízet csak kizárólag főzésre használunk, és már inni. Minden más a mosás, mosogatás, gyümölcsmosásra is fúrott kútvíz, tehát ezzel is lehet spórolni. Akkor ott van a nagy kert, sok gyümölcsfa, és a szemetesünket 2 havonta szoktam kitenni körülbelül, mert nem telik meg. Van egy búbos kemencénk az egyik szobában, ezzel fűtünk télen, illetve ebben sütünk, főzünk rendszeresen. Tehát nagyon kicsi a rezsiköltsége, szinte 0.
0: Nem csak ökó, hanem akkor ezek szerint spórolni is tudsz vele.
1: Igen, igen, szinte 0 rezsi.
0: Én ezt pont azért értékelem benned, hogy te nem csak a farmer újrahasználása esetében vagy ökó, hanem tényleg az életmódod is teljes mértékben. Nagyon sokszor azt lehet látni, hogy valaki csak ilyen trendből lesz ökó. Tehát, hogy azt mondja, hogy én mennyire környezetudatos vagyok, és amikor így belegondolunk jobban, hogy oké, de pontosan mit is csinálsz, ami ezzel te hozzá tudsz járulni. De te tényleg azt lehet mondani, hogy az életed több területén is megpróbálsz zöld lenni.
1: Igyekszem, igen. Volt idő, hogy autót se használtam, és gyalog közlekedtem, de mindig valahogy igyekszem kialakítani, vagy igyekszünk kialakítani azt az életmódot, ami egyrészt tetszik, és amit fenntarthatónak tartunk, és amitől hitelessé is válik a másik tevékenység, tehát vagyis minden egybe függően.
0: Hogyha annak kellene valamilyen tippet másoknak, hol kezdjék egyáltalán ezt a szemléletformálást? Hol lehet kicsiben elkezdeni ezt a váltást?
1: Reméljük, hogy kicsiben már nagyon sokan elkezdték, és tényleg, amiket az előbb is mondtam, hogy vásárlási szokások, közlekedési szokások, élelmiszer, gazdaságos felhasználása, tehát, hogy ne pazaroljunk. Egyszer valaki megharagudott például rám, amiért azt mondtam neki, vagy hát nem is neki, hanem hogy én azt az elvet vallom, hogy ha kocsival állunk meg valahol parkolni, akkor miért kell a ajtóban megállni 50 méterrel arrébb is van hely, vagy 60 méterre. Tehát 60 métert kell gyalogolni, és ezért megharagudott rám valaki, hogy én miért mondok ilyeneket, hogy miért nem parkolhat az ajtóban, és szóval nagyon nehéz a kicsiben is elkezdeni, mert ha csak egy ilyen esetbe belegondolunk, akkor az ember a fejét fogja, hogy még nagyon sok tennivaló van, és inkább csak általánosságokat mondtam most is, amiket felsoroltam, de mindenki otthon azt tudja a legjobban, amilyen körülmények között él, emeletes ház, kertes ház, társasház, stb., vagy amilyenek a munkakörülményei, hogy oda hogy tud eljutni, lehet, hogy csak autóval, tehát ezeket hiába is mondom, egy picit magunkba kell nézni, és hogyha valaki mellém áll, akkor annak nagyon örülök, és hogyha támogatja, de tényleg sokan vannak, igyekszem.
0: Egyébként tényleg meg kell találni azt az egyensúlyt, hogy ne úgy tűnjön, hogy te valakire ezt rá akarod erőszakolni, ezt a nézetet, hogy már pedig igenis te itt valamit most rosszul csinálsz, vagy így csinálod, vagy úgy csináld, mert akkor lehet még jobban elijesztesz valakit, viszont az, hogy valakit mondjuk felvilágosítasz valamiről, lehet, hogy azt megfogadja, vagy belegondol, hogy lehet, hogy igazad van, lehet, hogy következőleg máshogy fogom csinálni, tehát tényleg meg kell találni ezt az egyensúlyt.
1: Így van, és én azért is gondoltam, hogy ebbe a tevékenységbe kezdek bele, hogy újrahasznosítás, mert nem vagyok az a fanatikus Greenpeace aktivista típus, aki tüntetni jár, meg a fához kötően láncolja magát, hanem ilyen csendesebb módszer illet hozzám, úgy éreztem.

0: csinálni kell, meg kell tartani ezeket a hagyományokat, még ha ez nem is egy ilyen hagyományos termék, de ötvözi a jövő bevetett hitet és a kézművességet feltétlenül.
1: Milyen terveid vannak a jövőre nézve ezzel kapcsolatban?
0: Húha, nagyon sok tervem van, és mindig az a baj, hogy kevés az idő a megvalósításra, de azért nem adom fel. Készítettem egy kérdőíves felmérést néhány hónappal ezelőtt, amiben arra voltam kíváncsi, hogy az a lakosság, vagy azok az emberek, akik engem követnek a közösségi médiában, ha már ennyire érdeklődőek a téma iránt, akkor mit lehet róluk tudni, hogy hogyan történik náluk, hová kerülnek a régi farmerek, ruhák, illetve hogy mi ösztönözni őket, vagy mi határozza meg a döntéseiket azzal kapcsolatban, hogy hová kerülnek ezek a ruhák, vagy kerülnek-e valahová. És azt az eredményt kaptam, hogy a legtöbben az információ hiány miatt nem tudnak megszabadulni a ruháiktól. Nagyon sokuknak szintén a szekrényben gyarapodnak a használaton kívül maradt ruhák, illetve azt is még egy érdekes szempont, hogy nagyon elkötelezettek és érdeklődőek a környezettudatosság iránt, legalábbis a válaszokból ezek derültek ki. És ezért gondoltam úgy, hogy ehhez valamilyen programot fogok megvalósítani, hogy ezeket a szálakat összehozzuk, és valami jó süljön ki belőle. Ez most még egy picit titkos, még fejlesztés alatt van. Az ötleteim már formálódnak, közösséget is szeretnék ezzel építeni, nem titok. A többi tervem pedig az, hogy a termékek elkészítésén és kívül azt is elérjem az érdeklődőknél, hogy meg lehet javítani a farmerokat, vagy a régi ruházatokat, mégpedig kreatív módon is, illetve, hogy a már unalmassá vált, de jó állapotban és használatban lévő és divatban lévő darabokat, hogy lehetne feldobni egy picit, de ez is még egy kicsit titkos.
1: Hát akkor én minden jót kívánok neked a jövőre nézve. Nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogattál ide hozzánk, és minden jót kívánok neked.
0: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és én is minden jót kívánok.

0: legközelebb. Stort Rádió.
1: A magazin műsorunk vendége Gátszegi Szilvia volt, akivel a környezetudatos életről és az újrahasznosítás egyedi formájáról beszélgettünk. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum weboldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, én Kovács Anett voltam, további kellemes rádiózást kívánok!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Drágul a nem lakossági felhasználók számára a közműves ivóvízellátás, valamint a szennyvízelvezetés és tisztítás díja a magyar közlönyben megjelent miniszteri rendelet szerint. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter döntése értelmében az augusztus 1-től hatályos módosítás a háztartásokat nem érinti. A cégek számára az ivóvíz fogyasztással arányos díja köbméterenként 597 forintról 623 forintra, míg a szennyvíz elvezetés ára 914 forintról 954 forintra emelkedik. A tárca vezető emellett július 2-ai kezdettel az ország teljes területére elrendelte a tartósan vízhiányos időszakot is. Újra rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter a jövő hét hétfőre és kedre. Az országgyűlés holnapjára felkerült indítvány szerint a képviselők 7 javaslatot tárgyalnak majd, köztük a pedagógusok teljesítményértékelését és az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát. Napirendre kerül a Magyar Fejlesztési Bankot érintő törvénymódosítás, valamint az Országos Közlekedés Szervező Társaság létrehozása is. Bár a tavaszi ülés szakhivatalosan június 15-én véget ért, a parlament a kormányfő jelzése szerint szinte egész nyáron rendkívüli üléseket tart majd. A tavaszi fagykárral érintett területek nagysága idén júniusig már meghaladta az előző évét, ezért a kormány törvénymódosítással teszi lehetővé a mezőgazdasági kárenyhítési előleg kifizetését. Az országgyűlésnek benyújtott javaslat értelmében a juttatást a kockázatközösség azon tagjai igényelhetik, akik legalább egy hektár szőlő vagy gyümölcsültetvénnyel rendelkeznek, és igazolt fagykárt szenvedtek el. A klímaváltozás miatti károk enyhítését szolgáló döntés mellett a módosítás könnyítést is hoz, a kárenyhítési hozzájárulást a gazdák már online bankkártyás fizetéssel is rendezhetik.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Mese szép reggelt kívánok, megérkeztünk most már péntekre, indítsuk együtt 6 óra után a napot. Köszönöm, hogy együtt rádiózunk, én várom délelőtt 9 óráig.
1: Sok a szere!
2: Start Rádió!
1: És még több!

0: reggeli start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió. Jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió, péntek reggel is sok zenével, és most még többel július 3. napjára ébredtünk, amikor a Somákat és a Kornélokat köszönhetjük, hiszen ma ők a névnaposok. Rajtuk kívül a Tamások, az Iliánok, a Leók és a Bernátok is ünnepelhetnek a mai napon.

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
1: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
1: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
1: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió, július 3-a van. Ezen a napon született 1962-ben Tom Cruise, amerikai színész. 1806-ban Teleki Blanka grófnő, reformpedagógus, a női egyenjogúságért folytatott küzdelem élharcosa, és Franz Kafka, cseh író 1883-ban.
1: Sok a szeret, sok a és még több.
2: Start Rádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Reggeli Start. Music Latte.

0: Köszönöm, hogy együtt kezdjük a reggelt. 7 órához közeledünk, ez itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel a hét utolsó munkanapján is. Sokan robognak a munkahely irányába, nökik bizony kitartást kívánok. Jönnek a legjobb zenék a következő órában is, hasznos információk mellett, és persze ezeket megelőzvén még a legfontosabb hírek is érkeznek.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. 4000 milliárd forint hiányzik a magyar vízi közműrendszerből az előző kormány elhibázott víz- és klímapolitikája miatt, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök élesen bírálta az ellenzékbe került Fideszt, amiért a rezsicsökkentés évei alatt nem pótolták vissza a fejlesztési forrásokat, és a hálózat korszerűsítése helyett propagandára költötték a pénzt. A kormányfő rámutatott, hogy a korábbi felújítási tempóval 300 évig tartana a csőhálózat cseréje, miközben az országot súlyos asszály fenyegeti. Magyar Péter azonnali lakossági takarékosságot kért, egyúttal átfogó vízi közműfejlesztési programot és új klímatörvényt is ígért. Újra néhány kattintással elérhetők az engedélyezett beruházások terv dokumentációi az elektronikus építés hatósági rendszer nyilvános felületén. Vitézi Dávid építési és közlekedési miniszter a közösségi

0: Emlékeztetett, hogy a felület online elérhetőségét még 2024. augusztusában szüntették meg, a mostani visszaállítás pedig a közérdekű adatok nyilvánosságát szolgálja. Tóth Árpád korábbi kórházigazgatót és egészségügyi szakértőt nevezte ki országos kórház főigazgatónak Magyar Péter miniszterelnök. A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint a kinevezés Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter javaslatára történt és július 1-én lépett hatályba. A tárcavezető a kinevezés kapcsán hangsúlyozta, hogy a titkolózás ideje lejárt és új alapokra helyezik a magyar egészségügyet. A miniszter szerint az átlátható és mérhető rendszer részeként a jövőben nyilvánossá teszik a kórházi fertőzési adatokat, a várakozási időket és a betegbiztonsági mutatókat is. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Kulturrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 7 óra után járunk, csoda szép péntek reggelt kívánok. Ez bizony a Start Rádió, ma is sok zenével, és most még többel a hét utolsó munkanapját indítjuk hasznos információkkal, és csak a legjobb zenékkel, úgyhogy mindenképp érdemes maradni.
1: Sok a zene? Start

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Te mit csinálsz hétvégén?
3: Térkövet nézek.
2: Aha. És hol?
3: Az aranyi építőanyagnál. Van bemutató faluk, és nem kell elképzelnem. Végre látom, amit veszek.
0: Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek az aranyi építőanyagnál, ahol a nyári felújítás kezdődik. Fedezd fel a Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek világát az aranyi építőanyagnál, ahol a bemutató falon élőben láthatod az új színeket, mintákat, felületeket, és még tanácsot is adnak a megvalósításhoz. Aranyi építőanyag, ahol a nyár a Leyer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik. Békés Csaba, Mazár László utca 18.
4: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gagza Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Válassza ön is Békés megye kedvenc automárkáit az elektromos és hibrid szakértő Meszlényi Autónál.
6: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
8: Miért nem termel a napelemem?
9: Mert koszos haver.
8: És kimossa le?
10: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
11: A szépség elsőre hódít. A minőség minden nap bizonyít.
12: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
13: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár.
14: Békés Csaba. Kétegyházi út 18.
15: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.
16: In the place to be. This one's for the electric generation. Introducing the ultimate sound. This track's called

0: won't be the last time. Get prepared for the next experience. You're not alone, now and forever. Scooter, gonna rock the place.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Jó reggelt kívánok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Napos idő várható, a nap második felében felhők zavarhatják a napsütést. Zápor néhol előfordulhat, az északi-északnyugati szél megérénkül helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Reggel is start. Music Latte. Start rád.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Képzeljék el, a fővárosban egy év alatt 25%-ról 40%-ra emelkedett az első lakásvásárlók aránya, de befektetési céllal kevesebben vásároltak már, és a befektetők már a piac eladói oldalán voltak többségben. Erről cikkezett az alom.hu.
1: Sok a szere?
2: Start Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A problémajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Görgényi Tamás festőművész alkotásaiból nyílik kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeum Pátkai Ervin termében. A Látható Valóság és az Abstrakt Festmények és Plasztikák című tárlat augusztus 30-áig látogatható.
1: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reggeli Start. Music Latte.
2: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
3: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
3: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mezt.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene.
8: Sok a szene.
9: És még több.
0: Start Rádió.

0: Kukac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem, sokat
3: nem. És még több.
0: És még több.
4: Start Rádió.

Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió. Nem sokára 8 óra lesz, sokan szép lassacskán megérkeznek a munkahelyre. Nekik lassacskán jó munkát kívánhatok. A hét utolsó munkanapja pedig úgy indul igazán jól, hogyha hasznos információkat hallgatunk és jó zenéket, ígérem, hogy 8 és 9 óra között ezekből bőven lesz részünk. Show.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Húlöröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a Körös Hírcentrum világbajnoki híreit Kibédi Pétertől hallják. A spanyol válogatott 3-0-ra legyőzte Ausztriát és bejutott a nyolcad döntőbe. A spanyolok a negyedik meccsüket játszották lekapott gól nélkül. A vezetést Oyarzabal szerezte meg a 36. percben, majd Porro első válogatott beli találatával volt eredményes. Végül Oyarzabal közvetlenül a mérkőzés vége előtt beállította a 3-0-ás végeredményt. A portugál válogatott a második félidő elején hátrányba került, végül azonban 2-1-re legyőzte Horvátországot egy nem mindennapi izgalmakat hozó találkozón. A második félidő elején Perisic vezetést szerzett a horvátoknak, majd Ronaldo előbb egy lesgólt lőtt, röviddel utána 11-esből egyenlített, megszerezve 16. VB gólját, ami az első volt, amit egyenes kieséses szakaszban lőtt. A hajrában gólt szereztek a horvátok, de les miatt érvénytelenítette a játékvezető, Ronaldot pedig lecserélte Roberto Martínez szövetségi kapitány. Az izgalmak a végtelenségig fokozódtak, a játékvezető pedig 10 perces hosszabb jelzett a rendes játékidő végén, amelynek csaknem a felénél a csereként beállt Ramos fejjel vezetéshez juttatta a portugálokat. A horvátok mindent egy lapra feltéve rohamoztak, és a 103. percben egyenlítettek, majd következett egy szűk kétperces videózás, amelynek eredményeként a játékvezető megállapította, hogy ez a találat is lesről született, így a 110 percig tartó összecsapás végén a portugálok 2-1-es győzelemmel jutottak tovább. A portugál válogatott hétfőn 21 órától Spanyolországgal játszott a nyolcad döntőben. A svájci válogatott magabiztos játékkal 2-0-ra legyőzte Algériát a játéknap záró meccsén. Az európai együttes korán már a 10. percben előnybe került Embolo góljával, majd a szünet után a második félidő első percében újfent betalált Endoje révén, és összességében végig magabiztosan futballozva győzött is került a legjobb 16 közé. Svájc a nyolcad döntőben Kolumbiával vagy Gánával mérkőzik meg.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 9 órát, jó reggelt itt a Start Rádió sok zenével, és most még többen indítsuk együtt a hét utolsó munkanapját is, tele energiával és lendülettel, amiket a Start Rádión még néhány hasznos info és a jó zenék is koronáznak.
1: Sokat nem, sokat nem. És még több.
2: Start Rádió.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Válassza ön is Békés megye kedvenc automárkáit az elektromos és hibrid szakértő Metlényi Autónál.
4: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár.
5: Békés Csaba, 2-1-házi út, 18.
6: Miért szeretem a csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
8: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
9: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Start. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió. Start Rádió.
10: Itt a Start Rádió. Hogyan legyen fenntartható a nyaralásunk is? Érdemes olyan panziókat, vendégházakat, falusi turizmust kínáló helyeket vagy kempingeket keresni, melyek tudatosan figyelnek az energia és vízhasználatra, szelektíven gyűjtik a hulladékot, vagy éppen helyi alapanyagokból főznek. Egyre több szálláshely tünteti fel a fenntarthatóságot szolgáló gyakorlatot. Ezekre érdemes figyelni már a foglalás során is.
0: Sok

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie.
5: Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
6: A nagy álmom Portugália lenne.
7: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
5: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon.
5: Tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
5: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
5: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
9: Sok a szeret. És még több.
0: Start Rádió.
10: Start Rádió.

0: Ez a Start Rádió. Hogyan legyen a lehető legfenntarthatóbb a nyaralásunk? Bizonyám az étkezés is komoly hatással van a nyaralás ökológiai lábnyomára. Ha lehet, válasszon helyi termelőktől származó ételeket, látogasson el a helyi piacokra, és egyen szezonális zöldségeket, gyümölcsöket. Kerüljük el az ipari csomagolt termékeket, és részesítsük előnyben a növényi alapú fogásokat.
1: Sok a szere?
2: Start Rádió.
1: És még több.

0: Kukac.rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Reggel is tart. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt.
3: Start Rádió.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hol öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a Körös Hírcentrum világbajnoki híreit Kibédi Pétertől hallják. A spanyol válogatott 3-0-ra legyőzte Ausztriát és bejutott a nyolcaddöntőbe. A spanyolok a negyedik meccsüket játszották lekapott gól nélkül. A vezetést Oyarzabal szerezte meg a 36. percben, majd Porro első válogatott beli találatával volt eredményes. Végül Oyarzabal közvetlenül a mérkőzés vége előtt beállította a 3-0-ás végeredményt. A portugál válogatott a második félidő elején hátrányba került, végül azonban 2-1-re legyőzte Horvátországot egy nem mindennapi izgalmakat hozó találkozón. A második félidő elején Perisic vezetést szerzett a horvátoknak, majd Ronaldo előbb egy lesgólt lőtt, röviddel utána 11-esből egyenlített, megszerezve 16. VB gólját, ami az első volt, amit egyenes kieséses szakaszban lőtt. A hajrában gólt szereztek a horvátok, de les miatt érvénytelenítette a játékvezető, Ronaldot pedig lecserélte Roberto Martínez szövetségi kapitány. Az izgalmak a végtelenségig fokozódtak, a játékvezető pedig 10 perces hosszabb jelzett a rendes játékidő végén, amelynek csaknem a felénél a csereként beállt Ramos fejjel vezetéshez juttatta a portugálokat. A horvátok mindent egy lapra feltéve rohamoztak, és a 103. percben egyenlítettek, majd következett egy szűk kétperces videózás, amelynek eredményeként a játékvezető megállapította, hogy ez a találat is lesről született, így a 110 percig tartó összecsapás végén a portugálok 2-1-es győzelemmel jutottak tovább. A portugál válogatott hétfőn 21 órától Spanyolországgal játszott a nyolcaddöntőben. A svájci válogatott magabiztos játékkal 2-0-ra legyőzte Algériát a játéknap záró meccsén. Az európai együttes korán már a 10. percben előnybe került Embolo góljával, majd a szünet után a második félidő első percében újfent betalált Endoje révén, és összességében végig magabiztosan futballozva győzött és került a legjobb 16 közé. Svájc a nyolcaddöntőben Kolumbiával vagy Gánával mérkőzik meg.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere, sok a szere, és még több.
4: Start Rádió.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
3: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
3: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene,
8: sok a zene,
0: és még több.
8: Start Rádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem, sokat nem. És még több.
3: Startrádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Botrányos jelenetek a foci VB-n, rendbontók miatt szakadt félbe a Belgium-Szenegál mérkőzés. Köszöntöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Megdöbbentő jelenetek szakították félbe a Belgium-Szenegál mérkőzést, amikor három szurkoló egymás után rohant be a pályára. A játékvezető kénytelen volt megszakítani a foci VB párharcát, amíg a biztonságiak üldözőbe vették és kivezették a rendbontókat. A belga válogatott rendkívül izgalmas mérkőzésen hosszabbítást követően harcolta ki a továbbjutás Szenegál ellen, és bejutott a a döntőbe a 2026-os foci VB-n. Az összecsapás nem csak a pályán hozott emlékezetes pillanatokat, hanem egy szokatlan incidens is megzavarta a játékot. A 32. percben három szurkoló rohant be a pályára, ami miatt a játékvezető kénytelen volt félbeszakítani a találkozót. Amíg a biztonsági szolgálat munkatársai a gyepen üldözték a rendbontókat, két további személyt az oldalvonal mellett tartóztattak fel. A belga válogatott éppen szabadrugáshoz készülődött, amikor három rendbontó berohant a játéktérre, teljesen megakasztva a mérkőzést. A biztonságiak azonnal üldözőbe vették őket, de egyikük néhány látványos irányváltoztatással hosszabb ideig is megtréfálta az őröket. Végül mindhárom pályára rohanót elfogták, majd kivezették a stadionból. Az incidens nagy felháborodást váltott ki a lelátón és a közösségi médiában is. Sokan értetlenül fogadták, hogyan fordulhatott elő, hogy egy ilyen rangos világbajnoki mérkőzésen több szurkoló is átjut a biztonságiakon.
2: Húlöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazaszól. Indul ma is a műsor, üd a fedélzeten, hozom a jó zenéket és a délelőtt lazasságát. Nem sokára szétnézünk a nagy világ eseményei között, és addig is hozom, és pörgetem a jobbnál jobb zenéket.
5: Napi laza, vedd könnyedén.
1: Start Rádió.

0: Rádió. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Válassza ön is Békés megye kedvenc automárkáit az elektromos és hibrid szakértő Metlényi Autónál.
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
4: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
3: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
5: Miért nem termel a napelemem?
6: Mert koszos haver.
5: És ki mossa le?
7: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
8: Miért szeretem a Csavai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
9: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
10: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
11: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Főnök, megyünk a vásárba?
12: Milyen vásárba, Micike?
11: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
13: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
12: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
11: Reklámot hallottak. Sokat nem, sokat nem.

0: zene és még több a Start Rádión, ez a Napi Laza. Itt van néhány esemény, a mai naphoz köthető dolgokat hoztam és gyűjtöttem össze. 1962 eme napján született Tom Cruise, az amerikai színész, a Top Gun vagy a Rain Man filmek, de meg annyi más alkotás is ismerős lehet még tőle például. Illetve 1883 mai napjának szülöttje Franz Kafka, cseh író, akár az Átváltozás vagy a Per című munkái lehetnek ismerősek, illetve 1893 mai szülöttje volt Bortnyik Sándor, festő és grafikus is. Ezek voltak a mai nap érdekesebbé fordulói.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere.
5: Startrádió.
0: És még több.

0: zene és még több a Start Rádió Nonapilaza szól, és ránézünk az időjárásra. A következő napokban ugyanis marad ez a kicsit borúsabb, picit, hát mondjuk azt idézőben, hogy hűvösebb idő legalábbis, ami a múlt héten volt, ahhoz képest egészen biztos 27-30 fok közötti értékeket mérhetünk napközben, a hajnali órákban pedig 14-17 fokokra kell készülni. Az óránk végéhez értünk, zárom ezt a 60 percet, de azonnal nyitom a következőt is hasznos információkkal és jó dalokkal.
1: Napilaza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
3: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Sportrádió.
1: És még több. És még több.
2: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

0: és még több.
1: Startrádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Sok a szene,
0: sok a szene,
1: és még több.
0: Start Rádió.

0: A Start Rádión a Napilaza szól. Folytatódik a műsor, ebben az órában is hozom a jó zenéket. A mai névnaposainkról ne feledkezzünk meg, a Somákat és a Kornélokat illő köszöntenék nekik. Nagyon boldog névnapot kívánunk, és ebben az órában is hozom az egészségmegőrzés egyében a hasznos információkat mindjárt, és addig is jó néhány dal velünk.
1: Napilaza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió.
1: És még több.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
1: Naponta elhangzó műsor.
3: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm!
3: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Napi laza. Vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
2: Sok zene és még több a Start Rádión a Napi laza szól. Néhány gondolat az egészségmegőrzés jegyében. Nyáron, ha nyitott ablaknál aludnánk, előfordulhat, hogy valamilyen rovarcsípést követően nem csak helyi tünetek jelentkeznek, hogyha megcsípett minket valami, hanem különböző súlyosságú allergiás reakciót is kivált a szervezetbe bejutó rovarméreg. Ez várhatóan fél órán belül bekövetkezik a szakemberek szerint, és mindenképpen gyógyszeres kezelést igényel. A közhiedelemmel ellentétben a kalcium rutinszerű alkalmazása allergia kezelésére szakmailag nem alátámasztott. Adása ugyan nem ártalmas, de veszélye, hogy hamis biztonságérzetet adhat. Nagyon fontos tehát, hogy allergiás tünetek jelentkezésekor elsősorban valamilyen szájon át szedhető antihisztamin készítményt alkalmazzunk, és orvost is keressünk fel. Jó egészséget!

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
4: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
3: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Napi laza. Vedd könnyedén.
8: Start Rádió.
0: Hú, de laza.

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Sok zene és még több a Start Rádión, a napi laza szól, aminek a végéhez is értünk ma. Köszönöm, hogy együtt tölthettük az elmúlt két órát, holnap is jövök persze, addig is minden jót kívánok, szép napot, jó rádiózás!

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem mond, sokat nem.
3: És még több.
0: Start Rádió.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. július 3-a péntek déli 12 óra van. Változások jönnek több békéscsabai fogászati körzetben. Négyen indulhatnak a hetes körzet képviseletéért. Megidézték a Szalai Kúria múltját az MTC békéscsabai központjában. Ünnepi hétvégére készül a Dobozi Kastély Park. Már is mondom a részleteket. A békéscsabai közgyűlés legutóbbi ülésén több fogorvosi körzet működésével kapcsolatban hozott döntéseket. A változások érintik az egyik vegyes fogorvosi körzetet és több iskolafogászati körzetet is. Az előterjesztés szerint közös megegyezéssel június 30-ával megszűnt a Város és dr. Simon Zsuzsanna között fennálló szerződés, amely a kettes számú vegyes fogorvosi körzet működtetésére szólt. Július 1-től helyettesítés lép életbe, amelyet ifjabb dr. Kerekes Attila lát el, nem a korábbi Munkács utcai rendelőben, hanem a Lencsési út 26 szám alatt. A 20. számú iskolafogászati körzet eddig szintén dr. Simon Zsuzsanna látta el, mintegy 500 gyermekkel a baptista, a katolikus és evangélikus általános iskolákból. A közgyűlés úgy döntött, hogy megszünteti ezt a körzetet, az érintett intézményeket pedig a 18-as számú iskolafogászati körzethez csatolja, amely eddig a BSC Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium ellátását biztosította. A 19. számú iskolafogászati körzetben is változás várható. Dr. Bartak Kálmán jelezte, hogy szeptember 1-től nem tudja tovább vállalni a feladatokat. A körzet jelenleg tartós helyettesítéssel működik, dr. Barta Dániel közreműködésével, aki változatlan feltételek mellett december 31-ig látja el a körzetet a Kinizsi utcai rendelőben. Az önkormányzat 2027. január 1-től végleges megoldást szeretne találni a 19-es számú iskolafogászati körzet ellátására, ahol mintegy 1600 diák fogászati ellátását kell biztosítani. Ennek érdekében pályázati felhívás tesz közzé, amelyben szakembert keres a feladatra. A városnak fogorvosi rendelőt is biztosítania kell, ennek helyszínét több szempont figyelembevételével választják majd ki. A helyi választási iroda vezetője dr. Bacsa Vendel tájékoztatást adott a hetes számú egyéni választókerületben kitűzött időközi önkormányzati képviselő választásról. A közlemény szerint a 2026. július 29-ére meghirdetett voksoláson a törvényben előírt határidőig 4 jelölt kérte nyilvántartásba vételét. A helyi választási bizottság által kisorsolt sorrendben az alábbi jelöltek szerepelnek majd a szavazólapon: Medovarszki János, a Hajrá Békés Csaba Egyesület, Dancsó Tibor, a Dunapárt, Gyebnár Dávid, a Mi Hazánk Mozgalom, és Tatár Gergő, a Pátria Békés Csaba Egyesület képviseletében. A választással kapcsolatos ügyintézés a polgármesteri hivatal földszint 36-os irodájában érhető el, a Szent István tér 7 szám alatt. A helyi választási iroda ügyfélszolgálata pedig a 66-os körzet 886-620-as telefonszámon is elérhető.

0: Kiállítás megnyitóval, tablóavatással és kerekasztal beszélgetéssel várták az érdeklődőket az MCCB Kiscsabai Képzési Központjában, ahol a Szalai kúria több mint 100 éves történelmét és egykori tulajdonosainak, a Szalai családnak az életútját mutatták be. A résztvevők szerint a múlt valóban megelevenedett a jelenben. A város ikonikus helytörténeti jelentőségi épületét 2023 óta használja a Matthias Corvinus Kollégium. A felújított kúriában tehetséggondozó és közösségépítő programok zajlanak, és most először szerveztek olyan eseményt, amely kifejezetten az egykori tulajdonosokra emlékezik. A szervező képviseletében Mittag Mónika elmondta, fontosnak tartották feltárni és bemutatni az épület és a Szalai család történetét, hiszen a kúria több mint 100 éves múltja kötelezi őket arra, hogy megismertessék annak jelentőségét. Hozzátette, hogy a kerekasztal beszélgetésen több még élő leszármazott is megszólalt, valamint az egykori családi birtok jó ismerője, Kesjár Mátyás Csaba szabadi települési értéktárának elnöke is részt vett. Az előadók sorát Gyarmati Gabriella muzeológus nyitotta, aki részletesen ismertette a család és az épület történetét, és közreműködött a kiállítás összeállításában is. Kesjár Mátyás egészítette ki az elhangzottakat többek között a család neves tagjainak sorsával. Kiemelte dr. Szalai Józsefet, aki Szegeden töltötte be rendőrfőkapitányi tisztséget, és rendkívül szociális érzékenységéről, empátiájáról, jókedélyéről volt ismert. A család egyik leszármazottja, Szalai András hangsúlyozta, a família több nemzetiséget egyesített magában, és ezzel ma is gazdagítja Békés vármegye szellemi örökségét. Testvére Szalai Eszter hozzátette, hogy hálásak azért, hogy a család története ilyen részletesen kibontakozhatott. Bár sok mindent tudtak felmenőik életéről, családi elbeszélésekből, így rendszerezve még teljesebb képet kaptak a tehetős és tetterős család múltjáról. Remélik, hogy a kutatási időszakot hamarosan egy helytörténeti kiadvány koronázza majd meg. A Dobozi Kastélypark július 4-én és 5-én ismét ünnepli hangulatba. Ismét ünnepi hangulatba öltözik, amikor megrendezik a vidék egyik legkedveltebb hagyományőrző programját, a 18. Dobozi Mézes Fesztivált. A rendezvény a kulturális és sportnapokkal, valamint a 16. Dobozi Fogadhajtó emlékversennyel együtt kínált tartalmas kikapcsolódást a látogatóknak. A kétnapos esemény hivatalos megnyitója szombaton reggel 9-kor lesz, ahol Köves Mihály polgármester és Ráki Zsolt országgyűlési képviselő, a fesztivál főbédnöke köszönti majd a résztvevőket. A megnyitó után azonnal elrajtol a fogadhajtó emlékverseny, délután pedig IASZ program és az elszármazottak találkozója is várja az érdeklődőket. A színpadon délután 3-tól néptánc és modern tánc bemutatók váltják egymást, a sztárfellépők pedig este 17:30 után érkeznek, Varga Viktor, Wolf Tamás, egy látványos latin tánc show, Csocsesz, majd az estét Herceg koncertje és a D-Session bulija zárja. Vasárnap reggel 9-től a gyerekek horgászversenyében és helyi értékeket bemutató kiállításokkal indul a nap. A vasárnap középpontjában pedig majd a gasztronómia és a méz áll, mézkóstolók, mézes sütemények zsűrizése és a főzőverseny színesíti a programot. A fesztivál ideje alatt kirakodó és kézműves vásár, hungarikum bemutatók és egészségügyi szűrések is várják a látogatókat. Szerdán este újabb állomásához érkezett a Stég Klasszik program sorozat, amelyet a Csaba Gyöngye Kulturális Központ szervez. A Broadway a Stégen című esten az NR produkciós iroda művészei adták elő musical irodalom legismertebb és legkedveltebb dallamait. A kedvezőtlen időjárás miatt a műsort a Kulturális Központ kaszinó termében tartották meg, de így is sokan voltak kíváncsiak Kis Viktóriára, Sub Gabrielára és Nagy Róbertre. A közönség közel egy órán át hallgathatta a magyar és külföldi musicalek népszerű slágereit. Sub Gabriella színművész elmondta, hogy mindhármuk számára különösen kedves ez a műfaj. Úgy fogalmazott, hogy 16-17 éves kora óta énekel, és már akkor beleszeretett a zenés színház világába, mert a musical dalokkal rendkívül sokféle érzelmet lehet átadni. A műsorban olyan ikonikus darabok részletei csendültek fel, mint a Grease, a képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, az Evita, az Anna Karenina, valamint a Békés Csabán különösen népszerű Monte Cristo grófja. Nagy Robert, az NR Production Kft. Ügyvezetője kiemelte, a musical műfaj sok színűsége lehetővé teszi, hogy az előadók számos érzelmet jelenítsenek meg. Hozzátette, hogy a klasszikusok mellett a legújabb musicalekből is válogattak, hogy egy igazán felhőtlen órát szerezzenek a közönségnek. A Stég Klasszik sorozat jövő héten szerdán folytatódik, amikor Sárik Péter trió és a Békés megyei szimfonikusok kamerazenekara ad majd közös koncertet. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó. Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió. Kérd te is dalt a startradio.hu-n.
4: Imádom.
5: Jé, de jó zenék vannak.
1: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Kukacrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Kul öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a Körös Hírcentrum világbajnoki híreit Kibédi Pétertől hallják. A spanyol válogatott 3-0-ra legyőzte Ausztriát és bejutott a nyolcaddöntőbe. A spanyolok a negyedik meccsüket játszották lekapott gól nélkül. A vezetést Oyarzabal szerezte meg a 36. percben, majd Porro első válogatott beli találatával volt eredményes. Végül Oyarzabal közvetlenül a mérkőzés vége előtt beállította a 3-0-ás végeredményt. A portugál válogatott a második félidő elején hátrányba került, végül azonban 2-1-re legyőzte a Horvátországot egy nem mindennapi izgalmakat hozó találkozón. A második félidő elején Perisic vezetést szerzett a horvátoknak, majd Ronaldo előbb egy lesgólt lőtt, egy röviddel utána 11-esből egyenlített, megszerezve 16. VB gólját, ami az első volt, amit egyenes kieséses szakaszban lőtt. A hajrában gólt szereztek a horvátok, de les miatt érvénytelenítette a játékvezető, Ronaldot pedig lecserélte Roberto Martínez szövetségi kapitány. Az izgalmak a végtelenségig fokozódtak, a játékvezető pedig 10 perces hosszabb jelzett a rendes játékidő végén, amelynek csaknem a felénél a csereként beállt Ramos fejjel vezetéshez juttatta a portugálokat. A horvátok mindent egy lapra feltéve rohamoztak, és a 103. percben egyenlítettek, majd következett egy szűk kétperces videózás, amelynek eredményeként a játékvezető megállapította, hogy ez a találat is lesről született, így a 110 percig tartó összecsapás végén a portugálok 2-1-es győzelemmel jutottak tovább. A portugál válogatott hétfőn 21 órától Spanyolországgal jár. A nyolcaddöntőben. A svájci válogatott magabiztos játékkal 2-0-ra legyőzte Algériát a játéknap záró meccsén. Az európai együttes korán már a 10. percben előnybe került Embolo góljával, majd a szünet után a második félidő első percében újfent betalált Endoje révén, és összességében végig magabiztosan futballozva győzött is került a legjobb 16 közé. Svájc a nyolcaddöntőben Kolumbiával vagy Gánával mérkőzik meg.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
2: Ez a Sport Rádió, sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Kinek milyen dalt játszatok, jöhetnek a zenei kérések, üzenetek a rádió weboldalán. Itt a legelső kérésem, sziasztok! Hugomnak, Rékenak, aki ma tölti a 25. születésnapját, szeretnék küldeni egy dalt. Nagyon boldog szülinapot, sok egészséget és rengeteg mosolyt kíván neki az egész család.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parkettak, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út, 18.
3: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
4: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
5: Miért nem termel a napelemem?
6: Mert koszos haver.
5: És kimossa le?
7: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
8: Vagy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
9: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
0: Reklámot hallottak. Sok a zene.
10: Sok a zene.
0: És még több.
9: Start Rádió.

0: Rádió.
1: Start Rádió.
2: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen. Szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen. Nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Villámlik mennydörög, ez tényleg

0: Kukac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere?
7: Start

0: Rádió.
1: Stolt Rádió, sok zene is, még többen, ne pedig kívánság műsorunkat hallják. Üzeni dalt kérni a rádió weboldalán lehetséges. A következő kéréssel megyünk tovább. Sziasztok! A feleségemnek, Erikának szeretnék küldeni egy dalt. Köszönöm, hogy minden nap mellettem állsz. Szép pénteket, este találkozunk. Szeretettel, Zoli.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gúl öröm.
0: Naponta elhangzó műsor.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
0: Ritmus.
3: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
3: Start Rádió. Start Rádió.

0: Ez a Salt Rádió, sok zene is még több. És ma július 3-a, péntek van, ne felejtsék el felköszönteni Kornél és Soma nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Sebastian Vettel, német autóversenyző, négyszeres Formula 1-es világbajnok. Szintén ma ünnepel Tom Cruise, Golden Globe-díjas amerikai színész, és ma ünnepel Gráf Csilla, magyar színésznő is. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.
1: Sokat neve? Sokat neve. Még több.
2: És még több. Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
4: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
3: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2 Egyházi út 18.
1: Reklámot hallottak.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
3: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
3: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere.
8: Start Rádió.
0: És még több.

0: Start Rádió.
1: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. Nézzük, milyen idő vár ránk a hétvégén. Holnap szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, számottevő csapadék sehol sem várható. Hajnalra felfrissülünk, 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig majd 24 és 29 fok várható. Vasárnap is sok napsütésre készülhetünk. A megnövekvő gomoly felhőkből délután helyenként előfordulhat zápor, egy-egy zivatar. Az északnyugati széltől felé megélénkül, helyenként megerősödik. Vasárnap délután 25 és 30 fok közötti hőmérsékletekre van kilátás.

0: Sportrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Kulac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gól öröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a Körös Hírcentrum világbajnoki híreit Kibédi Pétertől hallják. A spanyol válogatott 3-0-ra legyőzte Ausztriát és bejutott a nyolcaddöntőbe. A spanyolok a negyedik meccsüket játszották lekapott gól nélkül. A vezetést Oyarzabal szerezte meg a 36. percben, majd Porro első válogatott beli találatával volt eredményes. Végül Oyarzabal közvetlenül a mérkőzés vége előtt beállította a 3-0-ás végeredményt. A portugál válogatott a második félidő elején hátrányba került, végül azonban 2-1-re legyőzte a Horvátországot egy nem mindennapi izgalmakat hozó találkozón. A második félidő elején Perisic vezetést szerzett a horvátoknak, majd Ronaldo előbb egy lesgólt lőtt, egy röviddel utána 11-esből egyenlített, megszerezve 16. VB gólját, ami az első volt, amit egyenes kieséses szakaszban lőtt. A hajrában gólt szereztek a horvátok, de les miatt érvénytelenítette a játékvezető, Ronaldot pedig lecserélte Roberto Martínez szövetségi kapitány. Az izgalmak a végtelenségig fokozódtak, a játékvezető pedig 10 perces hosszabb jelzett a rendes játékidő végén, amelynek csaknem a felénél a csereként beállt Ramos fejjel vezetéshez juttatta a portugálokat. A horvátok mindent egy lapra feltéve rohamoztak, és a 103. percben egyenlítettek, majd következett egy szűk kétperces videózás, amelynek eredményeként a játékvezető megállapította, hogy ez a találat is lesről született, így a 110 percig tartó összecsapás végén a portugálok 2-1-es győzelemmel jutottak tovább. A portugál válogatott hétfőn 21 órától Spanyolországgal jár. A nyolcaddöntőben. A svájci válogatott magabiztos játékkal 2-0-ra legyőzte Algériát a játéknap záró meccsén. Az európai együttes korán már a 10. percben előnybe került Embolo góljával, majd a szünet után a második félidő első percében újfent betalált Endoje révén, és összességében végig magabiztosan futballozva győzött is került a legjobb 16 közé. Svájc a nyolcaddöntőben Kolumbiával vagy Gánával mérkőzik meg.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin! Start Rádió!

Házas Tolt Rádió, sok zene és még több. És ma július 3-a, péntek van, 129 évvel ezelőtt ezen a napon nyitották meg a nagy közönség előtt a bécsi óriás kereket, amely azóta is Ausztria egyik legismertebb jelképe. A híres látványosság a bécsi Práterben található, és több mint 125 éve kínál lenyűgöző kilátást a városra. Érdekesség, hogy számos filmben is feltűnt, és ma is a turisták egyik kedvenc célpontja.

0: és még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
4: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
3: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
5: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
8: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika. Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
0: Reklámot hallott.

0: még több.
1: Ez a Sportrádió, sok zene és még több. Benne pedig ideje elköszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Az, aki nem elég bátor, hogy kockáztasson, az nem fog az életében elérni semmit. További szép pénteket, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene, és még több.
7: Start Rádió.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene, sok a szene.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene, és még több. Aracki Zoltán vagyok. Hihetetlen, de éppen ma 129 éve ünnepélyesen megnyitották a világ legmagasabb óriás kerekét Bécsben. Óriási dalokat hozok ebben az órában a Starton, hallhatjuk majd Mikától a Big Girl-t, jön Roger Sanchez, Tina Turner, Jean-Michel Jarre és a Killers-től a Human. Kellemes délutánt és jó hétvégét! A Starton ezt az órát a YouTube-val indítom, már is szól a Desire.

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
0: Start Rádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Gólöröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Véget ért Luka Modric páratlan világbajnoki pályafutása, a 40 éves horvát középpályás a Portugália elleni 2-1-re elveszített mérkőzésen játszotta utolsó világbajnoki találkozóját. Ezzel 20 évet felölelő világbajnoki karrierjére került pont. Modric 2006-ban mutatkozott be a tornán, 5 világbajnokságon összesen 22 mérkőzésen lépett pályára, 1879 játékpercet töltött a pályán. A 2018-as világbajnokságon ezüstérmet és aranylabdát nyert, 4 évvel később bronzéremig vezette Horvátországot, az idei tornán is maradandót alkotott, Panama ellen 200. válogatottságát ünnepelte, Gána ellen pedig 40 évesen minden idők legidősebb játékosa lett, aki gólpasszt adott világbajnoki mérkőzésen. A portugálok elleni búcsú után Cristiano Ronaldo és több ellenfele is külön tisztelgett előtte, elismerve minden idők egyik legnagyobb horvát labdarúgójának pályafutását. Cristiano Ronaldo újabb mérföldkőhöz érkezett, a Horvátország ellen értékesített 11-esével megszerezte 11. világbajnoki gólját, ezzel utolérte Kocsis Sándort és Jürgen Klinsmannt az örök rangsor 8. helyén. A 41 éves portugál klasszis 6. világbajnokságán szerepel, a horvátok elleni találkozó pedig pályafutása 26. világbajnoki mérkőzése volt. A jelenlegi mezőnyben továbbra is Lionel Messi vezeti a világbajnoki góllövő listát 19 találattal. Julian Nagelsmann távozik a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitányi posztjáról. A német szövetség pénteken jelentette be, hogy a világbajnoki búcsút követően a szakember benyújtja lemondását, miután a vezetők erre kérték. A németek hétfőn a legjobb 32 között 11-esekkel estek ki Paraguay ellen, így sorozatban a 3. világbajnokságukon maradtak el a várakozásoktól. A DFB első számú jelöltje az utódlásra Jürgen Klopp, aki a torna alatt szakkommentátorként dolgozik. Még 3 mérkőzést rendeznek a 8. döntőbe jutásért, magyar idő szerint pénteken 20 órától Ausztrália és Egyiptom találkozik, szombaton éjfélkor Argentina a Zöldfoki szigetekkel játszik, hajnali 3 óra 30 perctől pedig Kolumbia-Gána mérkőzést rendeznek.
3: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Hogy miért szeretem a Csaba is strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal, főleg a zölden.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít. Tartós és esztétikus hidegburkolatok, SPC-k, laminált parketták, kádak, kabinok választása szakértői segítséggel. Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, ami jár. Békés Csaba, 2-1-házi út, 18.
4: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
6: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
7: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
8: Fénymásolás csak is a Kuttorban. De ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre. A nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
6: Jó ötlet, Micike.

4 lesz, 5 perc múlva ez a start a 98.4-en. Július 3-a van, a Kornélok és a Somák ünneplik névnapjuk. Az a Kornél latin eredetű férfi név, a Cornelius nemzetség névből. Jelentése somfa vagy szarv. A Soma név a nyelvújítás korában alkotott név, szintén a som szóból a Kornél magyarítására, abból a felvetésből kiindulva, ami szerint a Kornél egy somfa jelentésű szó származéka. A Soma nevet később a Samu és a Sámuel helyettesítésére is használták. Tök jó, hogy elmegy a név szabadságra, akkor addig helyettesít egy másik. Megáll az ember esze. Kedves Kornélok és kedves Somák, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is. Zsámi se zsára, menjünk tovább itt a Kronológ.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szeretet. És még több.
7: Start Rádió.
8: Start Rádió.

Rádiós Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Na figyelj, most jön egy hír, ami után lehet, hogy te is másképp fogod kortyolni a reggeli feketét. Amerikai kutatók ugyanis kimutatták, hogy aki feketén issza a kávét, az átlagosan 2 évvel tovább élhet. Nem egyel, 2-vel. A bostoni tudósok 46 000 ember adatait nézték át, és arra jutottak, hogy a kávé önmagában tényleg csodát tesz, de amint berakod a cukrot meg a tejet, hát onnan már elbúcsúzhatsz a hosszú élet titkától. Szóval hiába a látték meg a kapucsinok, a győztes a jó öreg üres fekete, ami 14%-kal csökkenti a halálozás kockázatát.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A tavaszi fagykárral érintett területek nagysága idén júniusig már meghaladta az előző évét, ezért a kormány törvénymódosítással teszi lehetővé a mezőgazdasági kárenyhítési előleg kifizetését. Az országgyűlésnek benyújtott javaslat értelmében a juttatást a kockázatközösség azon tagjai igényelhetik, akik legalább egy hektár szőlő vagy gyümölcsültetvénnyel rendelkeznek, és igazolt fagykárt szenvedtek el. A klímaváltozás miatti károk enyhítését

mellett a módosítás könnyítést is hoz, a kárenyhítési hozzájárulást a gazdák már online bankkártyás fizetéssel is rendezhetik. Döntés előkészítő tanulmány készül a Paksi atomerőmű hulladék hőjének fővárosi hasznosításáról, miután a Budapesti Közművek és a Műszaki Egyetem megbízási szerződést kötött a projekt elemzésére. A vizsgálat során a szakemberek azt

0: városokba eljutatni. A beruházás jelentős hőterheléstől mentené meg a Dunát, és a becslések szerint akár 300 millió köbméter földgáz import kiváltását is lehetővé tenné. 4000 milliárd forint hiányzik a magyar vízi közműrendszerből az előző kormány elhibázott víz- és klímapolitikája miatt, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök élesen bírálta az ellenzékbe került Fideszt, amiért a rezsicsökkentés évei alatt nem pótolták vissza a fejlesztési forrásokat, és a hálózat korszerűsítése helyett propagandára költötték a pénzt. A kormányfő rámutatott, hogy a korábbi felújítási tempóval 300 évig tartana a csőhálózat cseréje, miközben az országot súlyos asszály fenyegeti. Magyar Péter azonnali lakossági takarékosságot kért, egyúttal átfogó vízi közműfejlesztési programot és új klímatörvényt is ígért. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán vagyok. A hozzánk beérkező üzenetek és SMS-ek alapján egészen jól indul a hétvégétek, a hétvégénk. Reméljük, hogy hozzájárulunk a zenékkel, és itt lesz például ebben az órában Alia és a Modern Woman, jön a Pet Shop Boys, a Roxette, a Duran Duran és Jacko is. Kellemes délutánt és jó hétvégét! Ha üzenni szeretnél, megteheted. 0-22-21-21-20, már is itt az Erasure.

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Véget ért Luka Modric páratlan világbajnoki pályafutása, a 40 éves horvát középpályás a Portugália elleni 2-1-re elveszített mérkőzésen játszotta utolsó világbajnoki találkozóját. Ezzel 20 évet felölelő világbajnoki karrierjére került pont. Modric 2006-ban mutatkozott be a tornán, 5 világbajnokságon összesen 22 mérkőzésen lépett pályára, 1879 játékpercet töltött a pályán. A 2018-as világbajnokságon ezüstérmet és aranylabdát nyert, 4 évvel később bronzéremig vezette Horvátországot, az idei tornán is maradandót alkotott, Panama ellen 200. válogatottságát ünnepelte, Gána ellen pedig 40 évesen minden idők legidősebb játékosa lett, aki gólpasszt adott világbajnoki mérkőzésen. A portugálok elleni búcsú után Cristiano Ronaldo és több ellenfele is külön tisztelgett előtte, elismerve minden idők egyik legnagyobb horvát labdarúgójának pályafutását. Cristiano Ronaldo újabb mérföldkőhöz érkezett, a Horvátország ellen értékesített 11-esével megszerezte 11. világbajnoki gólját, ezzel utolérte Kocsis Sándort és Jürgen Klinsmannt az örök rangsor 8. helyén. A 41 éves portugál klasszis 6. világbajnokságán szerepel, a horvátok elleni találkozó pedig pályafutása 26. világbajnoki mérkőzése volt. A jelenlegi mezőnyben továbbra is Lionel Messi vezeti a világbajnoki góllövő listát 19 találattal. Julian Nagelsmann távozik a német labdarúgó válogatott szövetségi kapitányi posztjáról. A német szövetség pénteken jelentette be, hogy a világbajnoki búcsút követően a szakember benyújtja lemondását, miután a vezetők erre kérték. A németek hétfőn a legjobb 32 között 11-esekkel estek ki Paraguay ellen, így sorozatban a 3. világbajnokságukon maradtak el a várakozásoktól. A DFB első számú jelöltje az utódlásra Jürgen Klopp, aki a torna alatt szakkommentátorként dolgozik. Még 3 mérkőzést rendeznek a 8. döntőbe jutásért, magyar idő szerint pénteken 20 órától Ausztrália és Egyiptom találkozik, szombaton éjfélkor Argentina a zöldfoki szigetekkel játszik, hajnali 3 óra 30 perctől pedig Kolumbia-Gána mérkőzést rendeznek.
2: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
4: Ritmus.
0: A délutáni magazin.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
4: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
3: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, Kétegyházi út 18.
5: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
8: Internetix.
7: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
8: Internetix.
7: Díjmentes bekötés.
8: Internetix.
7: Legmodernebb optikai hálózat.
8: Internetix.
7: Megbízható, elérhető, korlátlan.
8: Internetix.
7: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
8: Internetix.
7: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Sok a szere.
9: Start Rádió.
0: És

mert a 98.4-en ma hidegfronti hatás van, emiatt az érzékenyek körében fejfájás, görcsös panaszok, vérnyomás problémák léphetnek fel. Olyan migrénem volt itt az elmúlt néhány órában, hogy bevettem szerintem egy lovaknak elegendő fájdalomcsillapítót egy vödör kávéval. Most már úgy nagyjából el vagyok, de eddig azért úgy fél lábban sem. Zápor, zivatar még lehet, ekkor romolhatnak a látási viszonyok, úgyhogy ha nem látunk az autóvezetés közben, akkor célszerű megállni. A pollenek már alakulóban, a pásítfűfélék és a csalánfélék koncentráció országszerte közepes magas, az úti fő az alacsony közepes tartományban alakulhat. A gombák oda csapnak, a kültérő allergén gombákról van szó, ezek közül például az alternária. Ez ételnévnek tűnik, de mindegy, szerintem valószínűleg nem ehető. Az alternária spóra száma országosan a magas, nagyon magas tartományban van, és a kladoszpóriumé, ez meg úgy hangzik, mint egy gyulladás csökkentő, de tudja, hogy nem az, szóval ez pedig az alacsony közepes tartományban alakul. Mindenkinek jobbulást, jó hétvégét, szerintem ez elég gyógyír mindenre. Itt a Pet Shop Boys és a Paninero.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mezt. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.

0: Startrádió.
1: Közlekedési információ.
2: A 44-esen Békés Csaba és Gyula között marják az aszfaltot, egyforgalmi sávot lezárva. Aszfaltoznak Sarkad és az országhatár között, valamint Dobozon több helyen, félpályás utazárásra kell számítani. A Gyula-Furt összekötő úton pedig vasúti átjárót építenek. Jó utat!

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gúlöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere?
3: Start Rádió.
0: És

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A sajtó előtt is megnyitja a kórházakat az egészségügyi minisztérium, amely a Semmelweis nap alkalmából feloldotta az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát. Hegedűs Zsolt szakminiszter közleményében kiemelte, hogy az őszinte és transzparens kommunikáció érdekében az orvosok és a szakdolgozók a jövőben szabadon megfogalmazhatják szakmai véleményüket. A tárca utasította az országos kórházi főigazgatóságot, hogy két héten belül vizsgálja felül a nyilvánosságot korlátozó belső szabályokat, és biztosítsa a sajtó méltányos belépését az állami intézményekbe. A Fidesz szerint további megszorításokat jelez előre a 2027-es költségvetés tervezéséről szóló tájékoztató. Havasi Bertalan kommunikációs igazgató közleményében úgy fogalmazott, hogy az új büdzsé elhibázott gazdaságpolitikát tükröz. Az ellenzéki párt bírálta a Kármán András pénzügyminisztert a kamatstop megszüntetése és az otthonfelújítási támogatások kivezetése miatt, és jelezte, hogy kizárólag a gazdaság fejlődését segítő költségvetést hajlandók támogatni a parlamentben. Megfelelő technológiai tisztítással akár a kiszáradó velencei tó feltöltésére is alkalmas lehetne a szürke víz. Kovács Károly

0: Magyar Víz és Szennyvíz Technikai Szövetség elnöke elmondta, hogy a Balaton és a Velencei tó környékén több olyan település működik, amelynek a tisztított szennyvízét biztonságosan bele lehetne engedni a tavakba. A szakember kiemelte, hogy a módszer külföldön már bevált gyakorlat, technológiailag pedig arra is képesek, hogy a tisztított szennyvízből kiváló minőségű ivóvizet állítsanak elő. Hosszú évek bizonytalansága után már birtokba vehetik a látogatók a budapesti Biodóm központi csarnokában megnyílt városi oázist. A fővárosi állat és növénykerthez tartozó 4 évszakos közösségi térben a trópusi növények mellett egzotikus állatfajok, egy monumentális vízesés és mozgó őslénymásolatok is várják a közönséget.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en. Sziasztok, Aracki Zoltán vagyok. Jön ebben az órában George Michael, aki túl funky lesz. Itt lesz a Depeche Mode-tól, az It's No Good, érkezik Taylor Swift, Phil Collins és az R.E.M. Kellemes délutánt, jó hétvégét. Ezt az órát a Communards dalával kezdjük. Hadd szóljon a Tomorrow!

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Botrányos jelenetek a foci VB-n, rendbontók miatt szakadt félbe a Belgium-Szenegál mérkőzés. Köszöntöm Önöket, Önök Nédó Gézát hallják. Megdöbbentő jelenetek szakították félbe a Belgium-Szenegál mérkőzést, amikor három szurkoló egymás után rohant be a pályára. A játékvezető kénytelen volt megszakítani a foci VB párharcát, amíg a biztonságiak üldözőbe vették és kivezették a rendbontókat. A belga válogatott rendkívül izgalmas mérkőzésen hosszabbítást követően harcolta ki a továbbjutást Szenegál ellen, és bejutott a döntőbe a 2026-os foci VB-n. Az összecsapás nem csak a pályán hozott emlékezetes pillanatokat, hanem egy szokatlan incidens is megzavarta a játékot. A 32. percben három szurkoló rohant be a pályára, ami miatt a játékvezető kénytelen volt félbeszakítani a találkozót. Amíg a biztonsági szolgálat munkatársai a gyepen üldözték a rendbontókat, két további személyt az oldalvonal mellett tartóztattak fel. A belga válogatott éppen szabadrugáshoz készülődött, amikor három rendbontó berohant a játéktérre, teljesen megakasztva a mérkőzést. A biztonságiak azonnal üldözőbe vették őket, de egyikük néhány látványos irányváltoztatással hosszabb ideig is megtréfálta az őröket. Végül mindhárom pályára rohanót elfogták, majd kivezették a stadionból. Az incidens nagy felháborodást váltott ki a lelátón és a közösségi médiában is. Sokan értetlenül fogadták, hogyan fordulhatott elő, hogy egy ilyen rangos világbajnoki mérkőzésen több szurkoló is átjut a biztonságiakon.
2: Húlöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin.
4: Start Rádió.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
4: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
3: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
5: Miért nem termel a napelemem?
6: Mert koszos haver.
5: És kimossol-e?
7: Maxpanel. Tiszta napelemmel akár 25%-ot is nyer. Maxpanel.hu.
8: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
9: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
10: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak.

Holnap szeles napos, gumajfelhős időre van kilátás, számottevő csapadék azonban sehol se várható. Hajnalban 13, míg holnap délután 29 fokra készülhetünk.

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
7: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
8: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
9: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
8: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése.
10: Build your dreams, építsd az álmaidat.
4: Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár.
8: Amin jár.
4: Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
11: Ritmus.
0: A délutáni magazin.

Ez a Start a 98.4-en, a Halsok a zene és még több. Egy új kutatás szerint nem csak cukik, de komoly párkapcsolati fegyverek is lehetnek, a kis sárga fejek meg szívecskék, vagyis az emojik. A Texasi Egyetem kutatói 260 ember teszteltek, és kiderült, hogy ha az üzenet végére odabigyeztettünk egy smiley-t, az mélyíti a kapcsolatot. Vagyis a jó reggelt és egy kávé emoji meg egy mosolygós fejecske, az jobban működik, mint a sima jó reggelt szöveg. Főleg, hogyha nem akarod, hogy a másik azt higgye, megsértődtél, mert elfogyott a tej. A kutatók szerint az emojik segítenek kifejezni azt, amit a szöveg néha nem tud, és nem csak az arcocskásak. Akár egy szelet pizza, vagy egy kis házikó is megteheti a hatását, a passzol a beszélgetés, az a lényeg, hogy érzelmet visz a csetbe. És a legjobb, mindegy hány éves vagy, férfi, nő, kutya vagy papagáj, az emojik mindenkinél működnek.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene, és még több.
3: Start Rádió.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en. Aracki Zoltán vagyok. Jön ebben az órában a Big Mountain-től a Baby I Love Your Way. Itt lesz majd Tanita Tikaramtól a Good Tradition. Jön a Well Hello, Freddie Mercury és Robert Miles egy-egy dalap. Kermes délutánt, hallgasd a Startot, benne azonnal kezdünk Madonnával itt a Like a Virgin.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A pénteki játéknapon 3 mérkőzést rendeznek a világbajnokságon. Magyar idő szerint 20 órától Ausztrália és Egyiptom csap össze a 8-ad döntőbe jutásért. Szombat 0 órától a címvédő Argentina a torna egyik legnagyobb meglepetését okozó zöldfoki köztársasággal találkozik. 3 óra 30 perctől pedig Kolumbia és Gána küzd a legjobb 16 közé kerülésért. A nap első mérkőzésén Egyiptomban továbbra is Mohamed Salah állapota a legnagyobb kérdés. A támadó combhajlító sérüléssel bajlódik, külön edzett a társaktól, de várhatóan pályára tud lépni. Az afrikaiak történetük során először jutottak el a kieséses szakaszba, ezért nagy szükségük lenne legnagyobb sztárjukra. Az ausztrálok sporttörténelmi sikerre készülnek, mert bár harmadszor jutottak túl a csoportkörön, egyenes kieséses VB mérkőzést még soha nem nyertek. A két válogatottat mindössze 2 hely választja el a FIFA világranglistán. Ezért szoros összecsapás várható. Éjfélkor kezdődik a nap rangadója, amelyen Argentina a veretlenül továbbjutó zöldfoki köztársasággal találkozik. Az afrikai újonca csoportkörben Spanyolország és Uruguay ellen is pontot szerzett, de most a világranglista vezető és címvédő argentinok várnak rá. A zöldfokiak szerint nem Messi különőrzésére készülnek, hanem a saját játékukat akarják megvalósítani. A játéknap utolsó mérkőzésén Kolumbia és Gána csap össze Kansas City-ben, ahol rendkívüli hőség is befolyásolhatja a játékot. A párharc külön érdekessége, hogy a gánai szövetségi kapitány Carlos Queiroz korábban Kolumbiát is irányította. A dél-amerikaiak veretlenül nyerték meg a csoportjukat, és jó formában várják az összecsapást, míg Gána az angolok elleni döntetlennel már megmutatta, hogy képes meglepetést okozni. A mérkőzések végeredményeivel és az összefoglalókkal természetesen jövünk majd holnap reggel.
2: Húlöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
4: Startrádió.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Válassza ön is Békés megye kedvenc automárkáit az elektromos és hibrid szakértő Meszlényi Autónál.
3: A szépség elsőre hódít, a minőség minden nap bizonyít.
4: Tartós és esztétikus burkolatok és szaniterek szakértői segítséggel.
3: Grósz és társai burkolóház. Minőség, ami jár. Minőség, amin jár. Békés Csaba, 2-1-házi út 18.
5: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
6: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek, térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
7: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.

Ez a Start a 98.4-en, jöjjenek az évfordulók. Ma 64 éves Tom Cruise, amerikai színész. Hát, rengeteg filmet fel lehet sorolni, kinek mi volt a legemlékezetesebb. Valakinek a Top Gun, valakinek az első ember, nekem speciál a Feledés volt az, amit szívesen megnézek bármikor. 143 éve született Franz Kafka, cseh író. 220 éve Teleki Blanka grófnő született Hosszú Falván, ő reformpedagógus volt, és a női egyenjogúságért folytatta a harcát. 55 éve halt meg Jim Morrison, rockzenész, a Doors alapítója. És 53 éve halt meg Lawrence Hammond, amerikai mérnök, feltaláló, az elektromos orgona feltalálója, ugye azóta lehet vinni anyák napjára nem csak ilyen lila színű orgonát, hanem akár elektromos orgonát is.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
3: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
3: Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mezt.
3: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.

Házas tart a 98.4-en, ahol az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottátok. Holnap délután 3-tól ismét jövök. Hallgassátok továbbra is a Startot. Viszont hallásra, sziasztok!

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gól öröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gól öröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere?
3: Sportrádió.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Több mint 2 milliárd forint értékben bérelt magánrepülőgépeket hivatali utakhoz tavaly Szijjártó Péter volt külügyminiszter. Verkei György László, a külügyminisztérium parlamenti államtitkára a közösségi oldalán közölte, hogy a tárca átvilágítása során 19 ilyen esetet azonosítottak, amelyeket a korábbi miniszter saját magának engedélyezett. A közzétett adatok szerint a legdrágább géppérlet egy 3 napos amerikai látogatás volt, amely csaknem 246 millió forintba került, de egy alkalommal a 2 órás vonatútra lévő Pozsonyba is magángéppel utazott a delegáció. Újra néhány kattintással elérhetők az engedélyezett beruházások terv dokumentációi az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános felületén. Vitézi Dávid építési és közlekedési miniszter a közösségi oldalán jelentette be, hogy befejeződött a kormány június elejé döntésének végrehajtása, így ismét bárki megtekintheti a kiadott építési engedélyekhez tartozó terveket az interneten. A tárcavezető emlékeztetett, hogy a felület online elérhetőségét még 2024. augusztusában tették meg, a mostani visszaállítás pedig a közérdekű adatok nyilvánosságát szolgálja. Drágul a nem lakossági felhasználók számára a közműves ivóvíz ellátás, valamint a szennyvíz elvezetés.

0: módosítás a háztartásokat nem érinti. A cégek számára az ivóvíz fogyasztással arányos díja köbméterenként 597 forintról 623 forintra, míg a szennyvíz elvezetés ára 914 forintról 954 forintra emelkedik. A tárca vezető emellett július 2-ai kezdettel az ország teljes területére elrendelte a tartósan vízhiányos időszakot is. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok zene és még több. Start Rádió.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
5: A labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. A pénteki játéknapon három mérkőzést rendeznek a világbajnokságon. Magyar idő szerint 20 órától Ausztrália és Egyiptom csap össze a 8-at döntőbe jutásért. Szombat 0 órától a címvédő Argentina a torna egyik legnagyobb meglepetés.

0: fenyegetését okozó zöld foki köztársasággal találkozik, 3 óra 30 perctől pedig Kolumbia és Gána küzd a legjobb 16 közé kerülésért. A nap első mérkőzésén Egyiptomban továbbra is Mohamed Salah állapota a legnagyobb kérdés. A támadó combhajlító sérüléssel bajlódik, külön edzett a társaktól, de várhatóan pályára tud lépni. Az afrikaiak történetük során először jutottak el a kieséses szakaszba, ezért nagy szükségük lenne legnagyobb sztárjukra. Az ausztrálok sporttörténelmi sikerre készülnek, mert bár harmadszor jutottak túl a csoportkörön, egyenes kieséses VB mérkőzést még soha nem nyertek. A két válogatottat mindössze 2 hely választja el a FIFA világranglistán, ezért szoros összecsapás várható. Éjfélkor kezdődik a nap rangadója, amelyen Argentina a veretlenül továbbjutó zöldfoki köztársasággal találkozik. Az afrikai újonca csoportkörben Spanyolország és Uruguay ellen is pontot szerzett, de most a világranglista vezető és címvédő argentinok várnak rá. A zöldfokiak szerint nem Messi különőrzésére készülnek, hanem a saját játékukat akarják megvalósítani. A játéknap utolsó mérkőzésén Kolumbia és Gána csap össze Kansas Cityben, ahol rendkívüli hőség is befolyásolhatja a játékot. A párharc külön érdekessége, hogy a gánai szövetségi kapitány Carlos Queiroz korábban Kolumbiát is irányította. A dél-amerikaiak veretlenül nyerték meg a csoportjukat, és jó formában várják az összecsapást, míg Gána az angolok elleni döntetlennel már megmutatta, hogy képes meglepetést okozni. A mérkőzések végeredményeivel és az összefoglalókkal természetesen jövünk majd holnap reggel.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Sok zene!
4: Sok zene!
3: És még több!
2: Start Rádió!
5: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotó művészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk eheti vendége Bodócki Ernő, basszusgitáros, nagybőgős. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk!
3: Sok zene!
4: Start Rádió!
3: És még több!
2: Start Rádió!

0: Rádió. Start Rádió.
1: Általában ugye manapság nagyon-nagyon divat így a közösségi platformokon, legyen az a videó megosztó, legyen az a kékszínű F-betűs kis bigyócska, nagyon-nagyon divat lett ugye beszólogatni a másik embernek, akár poénból, akár rossz indulatból. Nem tudom, hogy te találkoztál-e ilyen rossz indulatú megjegyzéssel, mit üzensz azoknak az embereknek, akik szembesültek azzal, hogy beszóltak nekik, mire figyeljenek, hogyan reagálják le ezeket a helyzeteket, te hogyan reagálod le ezeket?
2: Hát aki ilyen pályára megy, az annak számolnia kell elég keményen ezekkel a kommentekkel, vagy az a megoldás, hogy például Kökény Attilától hallottam szerintem, mikor muzsikáltunk, hogy hát én nem olvasom. Vagy az van, hogy nem olvasom, vagy az van, hogy a lelküket megerősítik, és hát például Henny azért az viccesebbre veszi a történetet, ő kineveti ezeket, meg inkább válaszol is. Uh-huh. Akkor is ismerje meg őket személyesen, hogy ő más, amiről beállítják.
1: Jó, de mondjuk ez is ilyen emberfüggő, tehát ugye tudjuk, hogy a Henny azért beleállósabb, mint ugye például egy Kökény Attila. Tehát a Kökény Attila az olyan, hogy jó, ő távol tartja magát ettől az egész dologtól, de Henny meg ugye ő pörög, tehát ő beleáll ezekbe a dolgokba.
2: Igen.
1: Tehát ez is szerintem ilyen jellemfüggő, hogy ki hogy reagálja le ezt az egészet.
2: Jellemfüggő, addig nem szabad menni, hogy a lelki világát és a identitását szét csinálják. Uh-huh. Mert találkoztam ilyen előadóval is, azt most nem akarom elmondani, de az nagyon, ha a komment szerint ítéli meg magát valaki, az tragédia lesz. Hát az a szétcsinálja az identitását, az érzelmeit. Hát nem, tudni kell, hogy ki vagyok abban a munkában és a helyzetben.
1: Persze, meg hát ugye, hogyha érkezik egy ilyen negatív dolog, negatív komment, és ugye, hogyha az adott ember magára veszi túlságosan a lelk is, akkor az le is tudja ám húzni.
2: Nagyon le tudja húzni, sőt, el is tudja idegeníteni attól az úttól, amitől amire ő ráállt.
1: Így van, így van.
2: Úgyhogy szerintem ne a külsők szerint ítélje meg magát az a személy. Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Vannak-e tervek így a jövőre nézve? Ugye említettük, hogy jó sok projektben benne vagy, csökkentetted ugyan, de még azért benne vannak így a mindennapjaidban. Vannak-e terveid?
2: Hát ugye Covid idő alatt én, tehát 2010-ben Budapesten laktam, ez nekem most teljesen új volt, hogy Covid idő alatt váltanom kellett, úgy várost is, úgyhogy leköltöztem Békés Csabára, család szempontjából is jobb volt, és elkezdtem én így itt építkezni, hála Istennek már sikerült felépíteni a házunkat, a családunkkal. Viszont én létrehoztam egy 2021-ben egy egyesületet, ez a Herreáltás Egyesület, ami igazából fiatalokkal foglalkozik, oktatással, kultúra és ilyesmivel, és én ezt 2 éve elkezdtem itt Békés Csabán, 5 fővel foglalkozni.
1: Mire gondolsz, amikor azt mondod, hogy kultúrával foglalkozik ez az egyesület? Tehát mit akar ez így konkrétan?
2: Hát ki milyen világnézetből jön, és azt az emberek sose kérdőjelezik meg általában, hogy hát én apámtól ezt tanultam, és ez teljesen normális. Viszont, hogyha valaki rossz világnézetből jön, azt tanítani kell. Úgyhogy én hit, kultúra, oktatás, zene, ezekkel foglalkozom, és lehet, hogyha egyik diák beszól a másiknak, ezt már nem teheti meg egy Budapesten egy nagyon nagy helyszínen, tehát ebben nyilván ott már nem lehet megtenni mindent. Amiben ő felnőtt, lehet ott normális. Úgyhogy ezzel erre nagy hangsúlyt fektetünk, ezzel az egyesülettel. 5 fővel kezdtem, és most jelen pillanatban 50-60 fő fiatal jön össze itt Békés Csabán egy központba.
1: Ernő, egy élmény volt.
2: Köszönjük szépen. Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: És még több. És még
2: több. Köszönöm, hogy ma este is a Sportrádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Új interjúval hétfőn 19 órától jelentkezünk. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.

0: Sportrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
4: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
3: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene, sok a szene, és még több.
8: Start Rádió.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gólöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
0: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm!
0: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Gross és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Magyar óra. Magyar óra.
2: Start Rádió.
3: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus Divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
7: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
7: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene. Sok a zene. És még több.
3: Start Rádió.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallás.

0: Sportrádió.
1: És még több.
2: Sportrádió.
1: Sok zene, és még több.
3: Sportrádió.
1: Magyar óra.
2: Sportrádió.

0: és még több.
1: Sport Rádió. Sport Rádió.
2: Ha szemezek vele, akkor az a baj, ha nem szemezek vele, az a baj. Ha csak 5 percig csinálom, az

0: Csabai Híradó, a Start Rádió mindennap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió mindennap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. július 3-a péntek déli 12 óra van. Változások jönnek több békéscsabai fogászati körzetben. Négyen indulhatnak a hetes körzet képviseleteért. Megidézték a Szalai Kúria múltját az MTC békéscsabai központjában. Ünnepi hétvégére készül a Dobozdi Kastélypark. Már is mondom a részleteket. A békéscsabai közgyűlés legutóbbi ülésén több fogorvosi körzet működésével kapcsolatban hozott döntéseket. A változások érintik az egyik vegyes fogorvosi körzetet és több iskolafogászati körzetet is. Az előterjesztés szerint közös megegyezéssel június 30-ával megszűnt a Város és dr. Simon Zsuzsanna között fennálló szerződés, amely a kettes számú vegyes fogorvosi körzet működtetésére szólt. Július 1-től helyettesítés lép életbe, amelyet ifjabb dr. Kerekes Attila lát el, nem a korábbi Munkács utcai rendelőben, nem a Lencsési út 26 szám alatt. A 20. számú iskolafogászati körzet eddig szintén dr. Simon Zsuzsanna látta el, mintegy 500 gyermekkel a baptista, a katolikus és evangélikus általános iskolákból. A közgyűlés úgy döntött, hogy megszünteti ezt a körzetet, az érintett intézményeket pedig a 18-as számú iskolafogászati körzethez csatolja, amely eddig a BSC Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium ellátását biztosította. A 19. számú iskolafogászati körzetben is változás várható. Dr. Barta Kálmán jelezte, hogy szeptember 1-től nem tudja tovább vállalni a feladatokat. A körzet jelenleg tartós helyettesítéssel működik, dr. Barta Dániel közreműködésével, aki változatlan feltételek mellett december 31-ig látja el a körzetet a Kinizsi utcai rendelőben. Az önkormányzat 2027. január 1-től végleges megoldást szeretne találni a 19-es számú iskolafogászati körzet ellátására, ahol mintegy 1600 diák fogászati ellátását kell biztosítani. Ennek érdekében pályázati felhívást tesz közzé, amelyben szakembert keres a feladatra. A városnak fogorvosi rendelőt is biztosítania kell, ennek helyszínét több szempont figyelembevételével választják majd ki. A helyi választási iroda vezetője dr. Bacsa Vendel tájékoztatást adott a 7-es számú egyéni választókerületben kitűzött időközi önkormányzat